fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

0: Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Ség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Száguldó csillag, csak lenehess.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megkezdte munkáját a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság. Ismét 18 év lehet a tankötelezettségi korhatár. Országjárásra indul a mentődolgozók szövetsége. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés piaci nap Nyíregyháza belterületén, a 38-as főútvonal Rákóczi út Tokaj út kivezető szakaszán a Vásártérnél lényegesen nagyobb forgalommal kell ma számolni, de a Buzatéren is hasonlóval számoljanak az arra közlekedők. Több helyen a megye területén helyreállításokat végeznek közművezetékekkel kapcsolatosan, illetve hálózatbővítéseket végeznek erős áramú kábelekkel kapcsolatosan. Nagyon sok munkaterület, amit a Magyar Közút nyilvánvalóan megjelöl, kereszttáblákkal, terelőtáblákkal, sebességkorlátozásokkal, főútvonalakon, lakottelten belül és lakottelten kívül. Ezekre is tesznek odafigyelni, kedves autósok, közlekedők. Az elmúlt 24 órában több balesetről is beszámoltunk, és ma is folytatódnak az akciók a rendőrség részéről, a kijelölt gyalogátköleheknek az ellenőrzésével kapcsolatosan, akik nem adnak elsőbséget a gyalogosoknak, számoljanak és számítsanak arra, hogy a rendőrök intézkedés alá vonják az ilyen gépjárművezetőket. Köszönjük a figyelmet, jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Megkezdte munkáját a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Az ellenzéki vezetésű testület elnöke Torockai László több korábbi és jelenlegi kormányzati szereplőt is meghallgatna a Stant-Völner üggyel összefüggésben. Az új szabályok alapján a vizsgáló bizottság szélesebb jogosítványokat kaptak, a meg nem jelenő meghívottak pénzbírságra számíthatnak, ismételt távolmaradás esetén pedig rendőri elvezetés is elrendelhető. A bizottság célja a végrehajtási rendszerben feltárt visszaérések

0: és az esetleges politikai felelősség feltárása. Visszavonták több kórházi vezető megbízatását az országos kórházi főigazgatóság döntése alapján. Július 13-ai hatállyal megszűnt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház gazdasági igazgatójának, valamint a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórház orvosigazgatójának vezetői megbízatása. De a budapesti intézményben ezzel együtt a főigazgató helyettesi megbízás is megszűnt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a megüresedett vezetői munkaköröket mielőbb nyilvános pályázatok útján kívánják betölteni. A tankötelezettség korhatárának 18 évre emelését vizsgálja most a kormány. Az országgyűlés hétfői ülésén az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a 16 éves korhatár bevezetése kedvezőtlenül érintette a hátrányos helyzetű fiatalokat, ezért szükség van a szabályozás felülvizsgálatára. A tervezett változtatást társadalmi és szakmai egyeztetés előzheti meg. A cél, hogy minél több fiatal szerezzen végzettséget és csökkenjen az iskola idő előtti elhagyásának aránya. Az uniós vámok hatására egyre több nyugati autógyártó helyezi vissza elektromos autó gyártását Európába. Egy friss elemzés szerint a Kínában gyártott, majd Európában értékesített elektromos modellek aránya jelentősen csökkent az elmúlt évben. Eközben a kínai gyártók, köztük a BYD és a Geely tovább növelték európai jelenlétüket, és több új európai gyár építését is bejelentették. A szakértők szerint az autóipar átalakulása felgyorsul, miközben a gyártók egyre inkább Európában szeretnék előállítani a kontinensre szánt elektromos járműveiket. Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy Magyarország 760 milliárd forintos tőkeinjekciót nyújtson a Magyar Fejlesztési Banknak. A helyreállítási és rezilincia építési eszköz forrásaiból finanszírozott program célja, hogy az MFB hatékonyabban támogassa a gazdaság azon területeit, ahol piaci hiányosságok jelentkeznek. A forrásokból többek között a kis- és középvállalkozások fejlesztése, a zöld és digitális átállás, valamint a bérlakás és diákotthon programok is támogatást kaphatnak. Helyezett állománygyűléseket tart a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége. A szervezet július 2. felében és augusztusban valamennyi megyei jogú város mentőállomását felkeresi, hogy személyesen találkozzon a mentődolgozókkal. A szövetség célja, hogy közvetlenül megismerje a dolgozó tapasztalatait, javaslatait és problémáit, és ezekre építse érdekvédelmi munkáját. A szervezet most hangsúlyozta, kiemelten fontosnak tartja a folyamatos, nyílt kommunikációt és a személyes kapcsolattartást a mentőszolgálat munkatársaival. Csaknem 3 milliárd 700 millió forintos áfacsalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A gyanú szerint egy szervezett bűnözői csoport az Európai Unióból beszerzett banán kereskedelmével trükközött, és fiktív számlákkal, valamint céghálózaton keresztül kerülte el az áfa befizetését. A NAV nyomozói 50 helyszínen tartottak akciót, amely során bankszámlákat zároltak, járműveket és értéktárgyakat foglaltak le, valamint 130 raklap banánt is lefoglaltak. Az ügyben 7-en gyanúsítottak, közülük 2-t letartóztattak. Tragikus baleset történt a szlovén Alpokban. Életét vesztette egy 56 éves magyar túrázó. A férfi egy több mint 2500 méter magas hegycsúcs meghódítására indult, azonban miután napokig nem adott életjelet magáról, hozzátartozói értesítették a hatóságokat. A keresésben rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is bekapcsolódott, a férfi holttestét szombat délután találták meg. A helyi hegyi mentők szerint több mint 50 métert zuhanhatott. A szlovén rendőrség az esetet balesetként vizsgálja. Vizsgálatot indított a szombathelyi kórház, miután egy család szerint hozzátartozójuk napokig véres lepedőn feküdt egy amputációs műtétet követően. A hozzátartozók most azt állítják, hogy hiába jelezték a problémát, nem történt azonnal intézkedés. Az intézmény közölte, kivizsgálják az eset körülményeit. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter most úgy fogalmazott, senki sem érdemli meg, hogy emberi méltósága sérüljön, és hangsúlyozta, hogy a hasonló ügyek feltárásában fontos szerepe van a betegek és hozzátartozóik visszajelzéseinek. Augusztus 3-án végleg megszűnik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége hazánkban. Az érintettek külön értesítést nem kapnak, ezért a belügyminisztérium most azt kéri, mindenki ellenőrizze, milyen okmánnyal rendelkezik. Akinek csak ilyen régi személye van, annak személyesen kell felkeresnie egy kormányablakot, ahol e-személyt igényelhet. Ha valaki érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú jogosítvánnyal is rendelkezik, a csere nem kötelező, de ajánlott. Új szervezőt keresnek az augusztus 20-ai budapesti állami ünnepség lebonyolítására, miután a korábbi kivitelező szerződését felbontották. A rendkívüli közbeszerzési eljárásban kiválasztott cégnek alig több mint egy hónapja lesz a programok előkészítésére. A tervek szerint az idei tűzijáték a korábbinál rövidebb, mindössze 10 perces lesz, ugyanakkor fényfestés, drónshow, koncertek és családi programok is várják majd az érdeklődőket. Az esti látványshow után a budapesti Kossuth téren hajnalig tartó zenei programot is terveznek. 3 hónapra kitiltották az Országházból Bohár Dánielt. A döntésről maga az influencer számolt be közösségi oldalán. A parlament vizsgálata szerint Bohár a Fidesz frakció vendégeként lépett be az épületbe, azonban sajtóakkreditáció nélkül készített videókat és kérdezett országgyűlési képviselőket, illetve minisztereket. A parlament szerint ezzel megsértette a belépési szabályokat. A Fidesz frakció adminisztrációs félreértésre hivatkozott, és jelezte, hogy érdemes lenne a szabályozást a politikai influencerekre is kiterjeszteni. Bohár Dániel ugyanakkor úgy véli, a kitiltás oka az volt, hogy kérdéseket tett fel. Hivatalosan is megkezdődik a dohánykoncessziók teljes körű felülvizsgálata. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint áttekintik a koncesziós szerződéseket, a korábbi pályázatokat és a teljes szabályozási környezetet is. A feladatot a közlekedési és beruházási miniszter vezeti több tárca bevonásával, a vizsgálat határideje pedig augusztus 1-e. A kormány szerint azt is megvizsgálják, megfelelően működik-e a több mint 10 éve kialakított dohányellátási rendszer. Egyenlőre azonban nincs döntés a trafikok működésének megváltoztatásáról, az esetleges módosításokról csak a felülvizsgálat lezárása után határoznak. Az egyszülős családokban nevelkedő gyermekek is jogosultak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásra, hívta fel a figyelmet Kátai Németh Vilmos, a szociális és családügyi miniszter. A támogatás azonban csak akkor folyósítható automatikusan, ha a szülő egyedülállóként szerepel a magyar államkincstár nyilvántartásában. A jogosultság online ügyfélkapunk keresztül vagy személyesen a kormányablakokban és az államkincstár ügyfélszolgálatain is rendezhető. A kormány becslése szerint egyébként idén mintegy 400 000 gyermek részesülhet az iskolakezdési támogatásban. Minimum 20-25%-os béremelést tart szükségesnek a magyar egészségügyben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető egy interjúban azt mondta, az orvosok és a szakdolgozók elvándorlásának megállításához elengedhetetlen a bérek emelése. Tervei között szerepel a várólisták csökkentése, a kórházi vezetők kiválasztási rendszerének átalakítása, valamint egy betegközpontú egészségügyi rendszer kialakítása. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, miniszterként is meg szeretné őrizni szakmai hitelességét és közvetlen szemléletét. Az Európai Beruházási Bank egy új, mintegy 15 milliárd eurós beruházási alap létrehozását kezdeményezi a gyorsan növekvő innovatív európai vállalkozások támogatására. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be brüsszeli tárgyalásai után. A European Tech Champions Initiative második szakaszában állami és magántőke bevonásával működő alap célja, hogy Európa legígéretesebb cégei a kontinensen maradjanak és globális piacvezetővé váljanak. A miniszter szerint a kezdeményezés a magyar gazdaság számára is új növekedési lehetőségeket teremthet, miközben a magyar költségvetést nem terheli befizetési kötelezettség. Különleges fogadást kötött egymással a Norwegian és a British Airways a Norvégia-Anglia világbajnoki negyeddöntő előtt. A megállapodás szerint a vesztes légitársaságnak egy időre a győztes cég logójára kell cserélnie Instagram profilképét, de a mérkőzést Anglia hosszabbítás után megnyerte, így a Norwegian teljesítette a vállalását és közösségi oldalán a British Airways emblémáját használta. A norvég légitársaság gratulált az angol válogatottnak és sok sikert kívánt nekik a világbajnokság folytatásához. Országos görögdínje ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Na, a szakemberek a teljes kereskedelmi láncot vizsgálják. A nagybani piacoktól a boltokon át egészen az ideiglenes és útmenti árusítóhelyekig. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a dínje származására, a kötelező jelölésekre és a termékek minőségére, valamint a higiéniai előírások betartására. Külön ellenőrzik a darabolt görögdínjék tárolását és kezelését is. Tavaly egyébként a szabálytalanság hatóságok miatt több mint 19 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság. Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára a 2026-27-es nevelési évre. Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy az óvodások játékos formában ismerkedjenek meg a magyar néphagyományokkal és a bábszínház világával. A témanapokon bábelőadások, népzenei és néptáncos foglalkozások, valamint kreatív programok várják a gyermekeket. A program 2024-es indulása óta egyébként már 190 településre jutott el, és közel 8800 óvodás vett részt rajta. Az érdeklődő intézmények már jelentkezhetnek a következő nevelési évre. Újfajta gyermekek behálózását célzó online módszerre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Egy szülő ugyanis jelezte, hogy kiskorú gyermeke a Snapchaten kapcsolatba került egy nagykorú férfival, aki lelki segítőnek adta ki magát, majd néhány nap alatt elnyerte a gyermek bizalmát, és ő visszaélt vele. A szakemberek szerint intőjel, ha valaki arra kér, hogy a beszélgetéseket tartsák titokban. Arra kérik most a fiatalokat, hogy az idegeneknek soha ne küldjenek személyes adatokat, fényképeket vagy videókat, és gyanús helyzetben forduljanak egy megbízható felnőtthöz. Társadalmi egyeztetést indít a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az elektromos rollerek szabályozásáról és a KRESZ átfogó megújításáról. A cél a közlekedés biztonság javítása és a balesetek számának csökkentése. Vizsgálják egyebek mellett a megengedett legnagyobb sebességet, a kötelező bukós isak használat lehetőségét, valamint a korhatárok bevezetését is. A tervek szerint a kisebb teljesítményű és a robogószerű elektromos rollerek eltérő szabályozás alá kerülhetnek. Az új KRESZ tervezetét várhatóan egyébként ősszel terjesztik a kormány elé, a társadalmi egyeztetéshez szükséges kérdőívek pedig a kormány hivatalos felületén lesznek elérhetőek. Az elmúlt években egyszerűsödtek a háztartási kutak létesítésének szabályai, de továbbra sem lehet bárhol engedély nélkül kutat fúrni. Ha a kút legfeljebb 50 méter mély háztartási célú, nem éri el az első vízzáró réteget, és kockázatmentes területen található, sem engedélyre, sem pedig bejelentésre nincs szükség. Kockázatos vízkészletvédelmi területeken azonban előzetes bejelentés kötelező, bizonyos esetekben pedig továbbra is vízjogi engedély szükséges. A szakemberek most azt javasolják, hogy a fúrás előtt mindenki ellenőrizze ingatlan besorolását, mert a szabályok megszegése komoly bírságot vonhat maga után.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sportírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A magyar ökölvívás legjobbjai érkeznek július 15-e és 18-a között Nyíregyházára. A Continental Arena ad otthont a 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol 4 napon át a bajnoki címekért, valamint a válogatottba kerülésért is ringbe lépnek az ország legjobb női és férfi versenyzői. A program szerint július 15-e és 17-e között a selejtezőket és az elődöntőket rendezik, míg július 18-án szombaton következnek a döntők, ahol eldől, hogy kik képviselhetik egy éven át a magyar bajnoki címet. Hazai versenyzőknek is szurkolhatunk, Petrimán Milán szeretné megvédeni címét. Az esemény ideje alatt egy Papp László pályafutását bemutató kiállítás is látható a Continental Arénában. Szolnokon rendezték az U23-as és az U20-as atlétikai magyar bajnokságot, amely versenyen a Déjesi Debrecen kiválóságai 6 érmet gyűjtöttek, ketten világbajnoki szintidőt futottak. Az U23-as korosztályban Papp Zsófia szállította a legfényesebb medált, hármasugrásban 12.84-es új egyéni csúccsal bizonyult a legjobbnak. Távolugrásban is megjavította saját rekordját, ebben a számban 5.72-es ugrással harmadik lett. Az U20-asok közül hárman is bajnoki címet szereztek. 200-on Darai Laura elsőként száguldott át a célvonalon, 400 méteren Keszthelyiszonya beállítva idei legjobbját maga mögé utasította a mezőnyt, és bajnokként léphetett fel a dobogóra. Ács Ali 100 gáton lett bajnok. A férfiak 800-as mezőnyében Tóth Bálint a harmadik legjobb idővel ért célba, így bronzérmes lett. Ács Alíz és Darai Laura kiváló teljesítményüket megkoronázva megfutották a világbajnoki szintidőt, így rajthoz állhatnak augusztus 5-e és 9-e között az Egyesült Államok beli Eugene-ben. Ezek voltak a sporthírek, további jó rádiózást!
0: Ma kellemes nyári idő várható térségünkben, sok napsütéssel és kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, az északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Íjjájjal verte át egy dubai herceg egyébként egy nőt, és a nő az összes megtakarítását elvesztette.
2: De most nem akarom a nőket tényleg bántani. Tehát ez a klasszikus esetet most már íjjájjal is nyilván felturbozva, de hogy benneteket így át lehet vágni.
1: Mi ez az általánosítás?
2: Hogy a nők, hogy ennyire hiszékenyek.
1: Hát előfordul az ilyen, szerintem.
2: De ez a klasszikus, hogy már nem...
1: De honnan tudod, mennyire volt magányos?
2: Volt már háborús hős, volt már nem tudom már milyen herceg, aki levelet írt, akivel levelezik valaki fél évig, egy évig, érted? És még ráadásul van, amikor idősebb hölgyről van szó. Érted?
1: Na, tehát ott meg pont, hogy magányos is azért.
2: Rendben, ilyen. De hát azért nem tűnik fel, hogy ez nem a te világod, aki veled levelezik, akár tört magyarsággal, meg ilyenek.
1: De nekem feltűnne.
2: Vagy tört Fülöp-szigeteki nyelven, nem tudom, mert itt ez Fülöp-szigeteken
1: igen,
2: volt?
1: Igen, Mária, de ő neki Mária. Csak a fedő neve Mária.
2: Hát a Fülöp-szigeteken se okosabbak, mint a magyar nők. Már most bocs. Tehát, hogy
1: ma nem leszünk barátok, úgy érzem.
2: Nem leszünk barátok, de hát valaki meg kell, hogy fogalmazza ezt a kritikát számotokra, én úgy gondolom. Meg hogy mindenki a világ számára.
1: Te egyedülálló vagy.
2: Igen.
1: És mondjuk egy bombázó előadja magát az éjjájjal, hogy fú, Balogh Béla, odáig vagyok érted, és stb.
2: Na jó, de ilyen mindennapos, és nem kell hozzá éjjájt. Nem, tehát hogy tehát azért csak le tudom szűrni.
1: Tudod, az én szerelmem nem Magyarországon él. Még szerencsé, hogy találkoztam már vele, mert most biztos, hogy írnék neki, hogy figyelj, most induljál el haza, mert nem tudom, hogy éjjáj vagy-e vagy sem.
2: És lehet, hogy nem az, akinek kiadta magát. Csak úgy kezdeném elültetni.
1: De ő nem adta magát dubai hercegnek, szóval.
2: Nem, ő azt mondta, hogy grafikus.
1: És az még az hihető.
2: És azt mondta, hogy grafikus. De közben lehet, hogy nem. Ja, láttad, hogy rajzolni. Láttad rajzolni.
1: Igen.
2: De az lehet másnak a rajza volt.
1: Nem. Ne legyél ilyen huncut, mert bemúszerolnak neki. Megmondom, hogy a főnököm felbuzdított, úgyhogy most azonnal indulj meg.
3: Én inkább ilyenekre használom, múltkor fékbetétet cseréltem motoron, és mondtam, hogy...
2: Szia! Legyél segítségemre, légy szíves, hogy ki az a Gere Marian? Te ismered?
4: Nem ismerek mindenkit, és hát sok név lehet hasonló, de ha adsz egy kis kontextust, hogy hol találkoztál vele, vagy milyen területen mozog, akkor talán könnyebben segítek.
2: Nyíregyházán egy rádiós lány, Debrecen Nyíregyháza, ha jól tudom, a Sunshine-on talán.
4: Így már világosabb. Ha a Sunshine FM környékén keresed, akkor valószínűleg a rádiós csapatból lehet valaki. Én nem ismerem személyesen, de ha a Debrecen és Nyíregyháza környékén hallottad a hangját, akkor biztosan egy helyi kolléga. Ha bármire kíváncsi vagy vele kapcsolatban, szerintem a saját rádiós csapatodnál is rá kell.
2: Mert tudod, hogy én rádiós vagyok, de ez egy teszt akart lenni, hogy őt magát, mint személyiséget ismered?
4: Értem, teljesen jó kis teszt volt. Szóval, mint személyt, nem ismerem, de most már látom, hogy mennyire figyelmesen tesztelsz. Ha van valami, amiben mégis tudok segíteni a rádiós világoddal kapcsolatban. Császol.
2: Jó, oké, rendben, köszike. Hellóka, sziak.
1: Okay, jó, hát végül is ezt is megtudtuk, hogy te minket is kibeszélsz a ChatGPT-re.
2: Nem, hát látod, hogy nem, de hanem azt tudja, hogy te rádiózol és rádiós vagy,
1: azt
2: és nyilván így a te rádiós csapatodból.
1: Jó, akkor a mai nap témája, Glotz Norbert miért nem jött be ekkor, meg ekkora podcast nem volt kész. Oké, következő napi rendi pont. Mara nem posztolta ki,
2: mit
1: nem tudom
2: neki?
1: Mit. Hogyan cseszem le? Oké.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek, melyek a legfrissebbek a világból, Laci.
3: Azért vébézünk egy picit, még hogyha nem is volt mérkőzés, de innentől kezdve azért jönnek az igazi fontos mérkőzések, például a francia-spanyol mérkőzés majd az egyik elődöntő. Gyászszünettel kezdődik majd a meccs, hiszen 10 éve volt a nizai terrortámadás, és ennek évfordulója alkalmából a francia válogatott kérte, hogy legyen egy gyászszünet, és ez a FIFA hozzájárult. Sajnos ez egy ilyen szomorú esemény volt, a nizai polgármester indította ezt el, és aztán Franciaország is csatlakozott, és aztán így a foci VB-n is. Sajnos van még egy szomorú esemény, ugye volt már egy gyászszünet a legutóbbi mérkőzésen az egyik dél-afrikai játékos Adams tiszteletére, és hát ugye végig söpört a hír, hogy talán önkezével vetett véget életének, úgyhogy játszott a világbajnoki mérkőzéseken, mindegyiken pályára lépett. A párja szerelme búcsúzott tőle, nagyon megható szavak, senki nem tudja egyelőre, hogy mi az oka. A nagymamáját veszítette el pont a világbajnokság ideje alatt. Hogy ez viselte meg annyira, azt nem tudjuk. Egyelőre rendőrségi nyomozás van, de minden esetre ez egy döbbenetes tragédia, hogy ott vagy a világbajnokságon. Tulajdonképpen tovább is jutsz a csoportba, jól is szerepel a dél-afrikai válogatott, és aztán sajnos eldobta az életét, legalábbis jelenállás szerint. Neymar viszont eldobta a focit, vagy legalábbis a válogatottságot mindenképp. Lehet, hogy a focival is végleg felhagy, de gyorsan vigasztalódott, elment egy póker versenyre, mert hogy ő egyébként póker nagykövet is, és rendszeresen pókerezik különböző versenyeket. Most az egyik legrangosabb ilyen versenyre hívták meg, és ott indult. Nem tudom, megmondom őszintén, hogy milyen sikerrel. Ott azért mondjuk reklamálni, szimulálni, és a többit kicsit nehéz.
2: Hát szerintem azért, ő ott is megoldja.
3: Na más jellegű.
2: Meg megóvni lehet, igen, hogy az igen. Nem úgy volt, meg csaltak, meg pislogott, meg számolt a lapokat, meg mit tudom én, micsoda. Így elképzelem, hogy na és 5 év múlva, amikor majd így úgy emlegetjük Neymart, hogy az egykori labdarúgó csillag, és ül ott a pókerasztalnál, szakállasan, pocakosan. mert ugye ez szokott általában következni, hogy az élsportolók, miután abba hagyják a sportot, hát az a kiló, ami előtte nem tudott feljönni.
3: Láttad Ronaldót? Nem hát, Cristianót, a másikat, a Brazilt.
2: A Brazil
3: Ronaldót, igen. Hát ő kicsit testesebb lett, igen. De nagyon sokan egyébként, akiket látunk a világbajnokságon, tartják a súlyukat. Tehát egy Beckhamről nem mondható ezt. Jó, mondjuk ilyen feleség mellett nem is lehetne.
2: Hát nem engedheted el magad.
3: Semmi, ki van porciózva, kis már egészen 2 sárgarépát, meg 1 kis zöldbabot, kész, ennyi. Egyébként milyen érdekes, annyira megváltozott például Beckhamékkel kapcsolatban a véleményem, amióta láttam azt a dokumentumfilmet róluk, hogy mind mentek keresztül, sokkal pozitívabb lett a kép. Nyilván ezeket te nem láttad, csak amit
2: egy
3: kifelé láthattál.
2: Fotót, néhány videót.
3: Igen, és akkor úgy elképzelted az életüket, de valóságban teljesen más volt. Amit ők kaptak a brit sajtótól, azt azért nem kívánhatjuk senkinek. Tehát ez egy nagyon csúnya dolog volt. Visszatérve egyébként a foci VB-re, utána jön majd az argentin-angol mérkőzés. Az argentin válogatott pedig kérte, hogy lehetőség szerint az idegenbeli sötétkék mezőkben szeretnének pályára lépni, tehát nem a kék-fehér csíkosban, amiben
2: nem
3: mindig láthatjuk.
2: Cukor.
3: Igen, tehát nem az, hanem a sötétkékben. És nem nagyon értette senki, hogy hát igazából az nem az a hagyományos argentin mez. Viszont 1986-ban, amikor Angliát legyőzték, és Diego Maradona szerezte azt a kezezős gólt, Isten keze, ahogy hívják azóta is ezt a gólt, hát ma már ez lehetetlen lenne a VAR vizsgálat miatt, szóval akkor a sötétkék mezben játszottak, és ebből a tiszteletből, hagyományból, illetve hogy akkor sikerült Angliát legyőzni, ezért szeretnének ma sötétkékben játszani. Más kérdés, ha meg nem jutnak tovább, akkor meg majd az lesz, hogy megmondtam, hogy a világos kék fehérben kéne játszani.
2: Eddig mindig az eredeti mezünkben győztünk a világbajnokságon, most minek cseréltünk.
3: Igen.
2: Én nagyon kíváncsi leszek, azt nem értem egyébként.
3: Nyugtass meg, hogy Argentinára fogsz fogadni, mert akkor van esélyük az angolok.
2: Biztos vagyok benne. Még nem tudom mennyivel, de tervezem. Én azon lepődtem meg mostanában, hogy mitől lett divat Messit utálni. Persze nyilván vannak kivételek, mert mondjuk én sem utálom, meg ugye rengeteg rajongója van, de hogy úgy tűnik, mintha most állandóan az argentinokat bántanák.
3: Igen, és inkább az, hogy sokan azt mondják, ilyen összeesküvés elmélet már megint, mint a legutóbbi VB, hogy nyomják az argentinokat.
2: Tehát a portugálok nyernek.
3: Szeretnék, hogy ők legyenek megint a világbajnokok, mert ez volt 4 éve is, nem, hogy Messinek az utolsó VB-je, akkor búcsúzom már úgy, hogy megnyerik a világbajnokságot.
2: Hát Ronaldónak meg nem is volt még ilyenje.
3: Nekinek nem volt.
2: És úgy búcsúzik.
3: Pontosan. Úgyhogy ezért nem vette el eddig a párját. Majd most, hát ha most már feladja. Szóval nem tudom miért, pedig szerintem most játszik torony magasan a legszimpatikusabban. Tehát, hogy jól játszik, hát az a gól öröm, amit most itt a legutóbbi meccsen, amikor gólt lőtt és kiszaladt, nagyjából úgy, mint egy 18 éves, aki élete első gólját szerezte. Dönti a rekordokat, már 20 gól fölött jár. Tehát ilyeneket nem nagyon láthat az ember, és szerintem mi már nem is biztos, hogy fogunk látni ilyen világszerte.
2: Az utolsókat látjuk egyébként a játékából.
3: Igen,
2: tehát, azért
3: igen.
2: Szerintem élvezzük ki, még hogyha nem is szeretjük a személyét, bár azt nem tudom, tehát, hogy aki bántja a szemét, nem hívta meg a kocsmába, igen, vagy tartozik neki, nem is értem.
3: Ő aztán tipikusan nem az a személyiség, hogyha ránézel.
2: Nem vergődik.
3: Nem látsz semmi ilyen bulvárbotrány, meg semmi.
2: Nem nincs műesés.
3: Igen,
2: én azt láttam egyébként, amennyit meccset láttam tőle, hogy ő nem is bánt másokat a pályán.
3: Egyetlen egy olyan szabálytalansága volt, amit vitattak rögtön még az első fordulóban, ahol hát éppen ki lehetett volna állítani, amikor hátulról rálépett a lábára a játékosnak, de azt leszámítva tényleg őt inkább rugdossák, mint ő. Maradonát nagyon szerettem, mint játékost, de őt kevésbé kedveltem amiatt, mert ő viszont szeretett gurulni, színészkedni. Volt benne egy kis Neymar-féle effektus, de Messiben még ez sincs. Tehát az argentinokra inkább jellemző, ugye unblock az egész csapatra, tehát Messi még ilyen szempontból is kilóg. Ő megrúgják, feláll, megrázza magát, és megy tovább. Tehát nem látod azt, hogy percekig fetreng a földön.
2: Meg legutóbb volt valami, amit nem nagyon értettem, hogy összetűzésbe került a bíróval, és akkor azt is úgy hozta le a sajtó, hogy ott vergődött vele, miközben csak a tiszteletét szerette volna kiharcolni. Nem nagyon értem.
3: Hát ezt nyilván azok, akik nem nagyon kedvelik mondjuk az argentin válogatottat, vagy akik nehezen emésztették meg, hogy mondjuk idáig jutottak, mert sokan szurkoltak annak, hogy Egyiptom például győzze le őket, és közel is álltak ehhez. Szerintem az a VB meccse volt ilyen szempontból. Még akkor is, hogyha nekem teljesen mindegy volt, mert egyik csapatnak sem szurkoltam úgy külön. Tehát, hogy kinyert, nyert, de hogy az tényleg a VB egyik legizgalmasabb mérkőzés.
2: Az biztos,
3: volt.
2: Az biztos. Szóval én megteszem az argentinokat is, és az angolokat is, és kíváncsi leszek az univerzumot, mennyire zavarom ezzel
3: össze. 11-es rugások lesznek.
2: és reggel 6-ig.
3: Ebben biztosak lehetünk. Ma egyébként hát egy sejtelmes posztot rakott ki a Nyíregyháza Spartacus. Nevezetesen elképzelhető, hogy akkor érkezik egy új játékos, általában akkor jelennek meg ilyen posztok, illetve hát a debreceniek meg szurkolói ankétot tartottak, jól fogynak a bérletek, és ha jól emlékszem, 1500 forint lesz egységesen a belépő a VIP kivételével majd a nemzetközi kupa meccsükre, úgyhogy erre sem kell másokat várni, hiszen ahogy vége a világbajnokságnak, indulnak majd a magyar bajnokik is, illetve hát a hazai bajnokság július 24-e péntek az első játéknap.
2: Hát az jövő
3: minden,
2: péntek.
3: Így van, ha minden így marad. Ács Alíz és Darai Laura pedig utazhat majd Eugene-be a világbajnokságra, két debreceni atlétáról van szó, akik fantasztikusan teljesítettek az U20-as, U23-as országos bajnokságon. Nem csak megnyerték a kategóriájukat, hanem teljesítették a VB szintidőt is. A világ egyik legnevesebb pályája és legnagyobb ilyen atlétikai stadionja a Eugene, ott lesz a világbajnokság, a korosztályos VB, és utazhatnak majd a debreceniek is, úgyhogy gratulálunk nekik.
2: Büszkék vagyunk rátok. Laci, köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
1: Nagyon sokak találkozhattak olyan tárgyakkal az interneten is, ami mondjuk akár egy hírességhez köthető. Nemrég volt egyébként Taylor Swift esküvője, július 3-án történt, és van New Yorkban egy olyan művész, aki szemetet gyűjt. Na most ő is ott volt az esküvő környékén a Madison Square Garden előtt, mint ahogy rengetegen, mert a tömegek arra vártak, hogy hát ha valaki legalább kiköp egy rágót, vagy eldob egy papírzsebkendőt.
2: Britney Spears rágója, ugye? Hány millióért kelt el? Már nem is emlékszem, mi is beszéltünk róla, hogy valaki azt megtalálta, bemérték, megnézték, DNS vizsgálat, tényleg Britney Spears-é volt, és milliókat keresett vele. Úgyhogy, ha valaki ilyen ismert személlyel találkozik, csak adjon a szájába egy rágót, és utána mondja, hogy legyen szíves, köpje később. Igen, jó lesz később.
1: Ez vajon olyan lehet egyébként, mint a nagybecsben tartott nagyfater pálinkája, hogy majd ha a gyerek 18 éves lesz, majd ha lediplomáz,
2: azt a tokai asszúval szoktuk, és addigra megbudjam.
1: Igen, és akkor a rágóval is így van. Na fiam, ünnepeljük. Bontsuk fel Britney Spears rágóját, megfelezem veled. Uh-huh. És akkor így lehet.
2: És akkor félmilliót kapsz.
1: Na minden esetre ez a fickó ugye összeszedte a szemetet, amit az esküvőn talált, Taylor Swift esküvőjén, és külön egy átlátszó dobozkába csomagolta őket, ezeket a kidobott szemétbe való tárgyakat, és elnevezte az ezt megvásárlókat Swiftiknek. És a Swiftikből volt bőven, mert az egész árukészletet eladta $25-tól $100 terjedő árazással. Igen, mindenre van vevő.
2: Hihetetlen.
1: Mindenre, csak meg kell
2: találni. A szemetet is el lehet adni, a szó szerint a szemetet.
1: Igen, 50 termék volt elérhető. Uh-huh. Igen.
2: És akkor ebből legalább keresett egy kis pluszpénzt. Egyébként nem rosszabb gondolat, csak hát eleve hogy került oda? Tehát ahhoz azért benfentesnek kellett lennie, hogy a szemetet össze tudja szedni utánuk. Mert nyilván nem egy olyan nyilvános esküvő volt, hogy Taylor Swift a házasságkötő teremből kilép, és ott bárki láthatja.
1: Igen, nyilván, oké, de azért ott is dolgoznak olyan emberek, aki a pornép közül való civilek. Nyilván azért jól megválogatják, mert akárki nem kerülhet oda, de legyen gyanús az, hogyha a felszolgáló állandóan gazdagok esküvője a szemétben turkál. Tehát az legyen gyanús. Majd utána meg már ő lesz majd az, aki ugye felér arra a szintre, de nagyon komoly. Tehát, hogyha az 50 terméket csak átlagáron $50-ral vesszük is, az 2500 dollár.
2: Számolnál ki, ha volt rizsdobálás a végén. Rizszemenként. $25 egy rizs, kész, oké. Okay. És akkor összeszedegette mindet egy ilyen porszívóval. Nekiállt, takarított, de a porzsák.
1: Az nem ugyanolyan szerintem.
2: Szerintem még azt is el lehetett volna adni, nem? Taylor Swift esküvőjének a nem tudom, a lépcsőn a porszemek.
1: Igen, tehát igen, igen. Hát mákos guba volt, csak kicsit megromlott a nagy nyári meleg.
2: Zacskóba
1: kidobták, úgyhogy most egyesével eladó a Maxim.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Lefektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Akkor ez hasonlóan működhet, mint a véroxigén szintmérés az órákban, például, hogy a karkötőkben. Azt is ugye megnyomod, vársz egy picit, és akkor kiírja, hogy hát a Covid idején ez nagy divat volt, mindenki nyakra főre vette a véroxigén szintmérő berendezéseket. Azóta is szerintem mindenkinek ott van dobozban, és ott porosodik valami.
2: A WC papír mellett. Igen, minden, amit felvásárolt nézi.
1: De hogy akkor ez is úgy működhet, hogy megbecsüli. Már látom, hogy rengeteg ilyen hülye játék lesz majd, hogy mennyit itt áll? Még egy feleségbe,
2: micsoda? Neked mit mutat?
1: Ne hülyéskedj, már nem mutat még semmit az óra. Tehát még alig van valami. És akkor majd nézik a százalékot, hogy az enyém már 32, az enyém meg 33.
2: Tehát igen, és amúgy tényleg különösen fontos Magyarországon, ahol zéró tolerancia van, mert ugye nálunk nincs olyan, hogy egy pohár még belefér. Vannak külföldi országok, persze, csak ugye nagyon jól ismeri a magyar a magyart, hogyha itt az lenne, hogy egy pohár belefér, akkor figyelj már, még egy, szerintem még egy, nagyon még egy, meg még egy.
1: A gyerekkorom másik nagy élménye az ez volt, hogy egy, nem zárták az amerikai filmekben a kocsit, becsapták az ajtót és bementek, kettő, megittak egy pohár bort a vacsoránál, majd beültek a kocsiba és hazamentek. És mondom, ezt hogy? Hát nálunk nem lehet, hogy bort iszol és közben meg utána beülsz, és, illetve lehet, csak nem szabályos. De náluk meg megengedett. Tehát, hogy Amerikában nem volt ilyen probléma, nyilván ott van ez a ilyet, ezt, hogyha vonalon végig tudsz menni egyenesen, akkor nem vagy része.
2: Hát jó, de mi az, amit még átvennénk, hogyha már itt járunk? Akkor például az, hogy nem zárjuk az autót, nem, telefonáláskor nem köszönünk el, bort iszunk, mielőtt hazavezetnénk, és még egy, ami nekem nagyon tetszik, nem veszük le a cipőt. Jó, mert hogy ott az amerikai filmekben mindenki cipőben mászkál az otthonaikban.
1: Próbáld meg ezt Japánban. Na, ott aztán nyakadat veszik rögtön. Sőt, ott ugye az étkezésnél, ha telefonálsz, vagy előveszed a telefon, már az is egy ilyen csúnya dolog. Úgyhogy sok dolgot átvettünk Amerikából. Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsid van, akkor ugyanez. A motorjogsid, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
2: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, Dombrádon jártam, és a kereszteződésben balra fordultam, sar

mia disco, pia mia disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyunk. Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, megy a vész, Benga. Ide-oda inog az egész, Jenga. Csapatos túl, csapatunk, mert

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Letartóztatásban maradnak az NKA ügy gyanúsítottjai. Magyar Péter béremelést ígért a noksos dolgozóknak. A Szemkorp ügy Kínában is visszhangot váltott ki. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Legalább egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügy gyanúsítottjai. A miskolci törvényszék helyben hagyta az elsőfokú bíróság döntését. Az ügyben Bús Balást, az NKA korábbi alelnökét és több más érintettet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a döntéshozók 2024 végétől jogszabálysértő módon összesen több mint 17 milliárd forint támogatásról határoztak. A büntető eljárás tovább folytatódik. Béremelést ígért a nevelést, oktatást közvetlenül segítő, vagyis noksos dolgozóknak Magyar Péter. A miniszterelnök egy Redditen tartott kérdezfelelek során egyetlen szóval igennel válaszolt arra a kérdésre, várható-e célzott bérkorrekció az érintettek számára. A bérrendezés egyébként régóta napirenden van. Ha a pedagógusok szakszervezete korábban legalább 25%-os emelést sürgetett, míg a PDS jelezte, hogy érdemi előrelépés hiányában ősszel akár érdekvédelmi akciók is indulhatnak. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a béremelés lehetőségét a költségvetési lehetőségek függvényében vizsgálják. Teljes személycsere következik a MÁV igazgatóságában, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Lemondott ugyanis megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter és Váberer György. Emellett a miniszter felmentette Lepsényi István igazgatósági elnököt és Barag László igazgatósági tagot is. Vitézi Dávid közölte, a magyar vasúti közlekedés megújítása a kormány kiemelt célja, ezért a közlekedési és beruházási minisztérium

0: hamarosan kinevezi a MÁV igazgatóságát. Sávossá tette a kőolaj termékek különadóját az országgyűlés. A javaslatot 136 képviselő támogatta, ellene senki sem szavazott, 53-an pedig tartózkodtak. Az új szabály szerint a 2 és 5 dollár közötti árkülönbözetre 50%-os, az 5 dollár feletti különbségekre továbbra is 95%-os adókulcs vonatkozik. A módosítás indoklása szerint az orosz és nyugati kőolaj árkülönbsége az éveleje óta jelentősen ingadozik, elsősorban a geopolitikai feszültségek és a közel-keleti helyzet hatására. Továbbra is bizonytalan a debreceni Semcorp akkumulátoripari üzemének jövője. A gyár működését a hatóságok határozatlan időre felfüggesztették, miközben környezetvédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságok miatt nyomozás zajlik. Az ügy a kínai sajtóban is vízhangot kapott. A debreceni Fidesz és Papp László polgármester azt várja a Tiszapárt helyi képviselőitől, hogy egyértelműen nyilatkozzanak, végleg visszavonják-e a működési engedélyt, ha bebizonyosodik a vállalat felelőssége. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő szerint a jövőben csak a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat teljesítő üzemek működhetnek Magyarországon. Ezek voltak a térség hírei. Én Szűcs István voltam, és hamarosan várom Önöket a legfrissebb információkkal.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A kellemes nyári idő várható térségünkben sok napsütéssel és kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, az északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: reggel.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Társadalmi egyeztetés indult a fogyasztási cikkek javíthatóságát ösztönző új kormányrendeletről. A tervezet szerint július 31-től a gyártóknak és forgalmazóknak a jótállási időn túl is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét, valamint a szükséges pótalkatrészeket is. A szabályozás azt is előírná, hogy a jótállási időn belül megjavított termékek garanciája 12 hónappal meghosszabbodik. Bevezetnék az egységes európai javítási adatlapot is, amely átláthatóbbá tenni a javítás költségeit és feltételeit. A társadalmi egyeztetés még szombatig tart. Elfogadta az országgyűlés a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, ennek értelmében alapkezelő bírálja el az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmeket. A feladatot a NEÁK a Batthyány Stratmann László alapítványtól veszi át. A kormány indoklása szerint az alapítvány működése nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, míg a NEÁK rendelkezik a szükséges finanszírozási és árkontroll eszközökkel is. A cél egy átlátható szakmailag megalapozottabb és a betegek számára hatékonyabb támogatási rendszer kialakítása. Megtartó műszakok néven országos programot indította a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a munkaerő elvándorlásának csökkentése érdekében. A kezdeményezésre elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A kiválasztott cégek térítésmentesen kapnak szakértői támogatást, amely segíti a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői problémák feltárását és kezelését. A programban összesen 40 vállalkozás vehet részt. Nem csak az utakon, hanem a vízen is mérték a sebességet a rendőrök a hétvégén a Tiszató térségében. Az átfogó ellenőrzés során több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas járművezetőt szűrtek ki, közülük 4-en vízi járművet vezettek. A rendőrök emellett számos bírságot is kiszabtak, és több szabálysértési eljárást is indítottak. Az akció célja a közlekedés biztonság javítása, és a nyári idegenforgalmi szezonban a balesetek megelőzése volt. Lezárult az MVM ügyfélkiszolgálási rendszereinek egységesítése, így ismét teljes körűen működik az ügyintézés minden ügyfélszolgálati csatornán. Az energetikai társaság arra hívja fel a figyelmet, hogy az átállás után kiállított első villanyszámlákon már új ügyfélazonosító szerepel. Emellett megváltozott a diktálási időszak, a diktáláshoz használt telefonszám és az átutalásokhoz tartozó bankszámlaszám is. Ezért fizetés előtt érdemes ellenőrizni a számlán szereplő adatokat. Fontos változás az is, hogy megszűnt a díjneten keresztüli e-számla fogadás. Az elektronikus számlázás azonban továbbra is elérhető az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Természetvédők óvatosságra intenek a szélerőműveknél. Több mint 62 000 cég késett a beszámolóval. Az invazív szúnyogokra figyelmeztet a katasztrófavédelem. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma kellemes nyári idő várható térségünkben, sok napsütéssel és kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, az északnyugati szél időnként megérénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Ő volt Miley Cyrus Flowers című dalával. Jó reggelt, 6 óra 38 perc van, ez még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. Kedves Henrikek, Rolandok, benneteket pedig Isten éltessen nagyon sokáig. Ez utóbbi név képviselője pedig többek között nálunk is dolgozik, úgyhogy Kondor Rolandot is szeretettel köszönti a Sunshine FM, így a Sunshine délután műsorvezetőjét és programigazgatóját, úgyhogy Rolikám, szeretettel köszöntelek, és hát nem túl nagy szeretettel, de köszönhetjük sajnos az üzemanyagárak változását is, hát ezúttal emelkedését is, jelentős emelkedés a 95-ös benzinnél egy 14 forint tapasztalható mától, a gázolaj esetében pedig 7 forintos a drágulás, mindezt a közel-keleten kialakult geopolitikai feszültségekkel magyarázzák, de hát bármivel magyarázhatják tulajdonképpen, úgyhogy most már a 95-ös benzin úgy néz ki, átlépi a 600 forintot, a gázolaj pedig kb. 615 környékére tehető. No, és nem sokára lesz majd egy Facebook témánk is, az alaptantervvel foglalkozunk. Szerinted mi az, amivel ki lehetne még egészíteni? Mi olyan tárgyat tanuljanak a lurkók, a diákok, ami hasznukra lehet akár az életben? Páros Cinema City Magyarország mozi belépő a tét, úgyhogy majd ez ügyben is várom a kommenteket. Helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok egyébként, ez a mai prognózis, nyári ruházat esernyővel. Ez a kombináció úgy néz ki, egész hétre kitart, és bár egyébként mára már 28-30 fokot jósoltak, most mégis egyébként térségünkben csak 24-25-öt látok a mai napra, miközben egyébként már most 19-20 fok van. Az igazi nagy hőemelkedésünk pedig majd holnap, illetve pénteken lehet. Pénteken akár 35 fok is összejöhet, úgyhogy jó lesz, hogyha megint veszünk egy mély levegőt, hogy kibírjuk ezt az időszakot. De talán nem tart olyan hosszan, nem hiszem, hogy ilyen hőhullámról van szó, ugyanis már a jövő hétre megint 30 alatti értékeket mutatnak. És persze mutatjuk a jó zenéket is. Ed Sheeran kameráját ezúttal Siri dolgozta át, egész jól.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, Katy Perry énekelt, ez volt a Live Times. 10 perc múlva pedig 7 óra, és a kérdés az Facebook oldalunkon egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőért, hogy a jelenlegi alaptantervet mivel egészítenéd ki, milyen tárgyat tennél még bele, mi válna szerinted a diákok hasznára az életben? Ez tehát a mai kérdés, a ma reggel kérdése, és hát vannak útinformációink is, és remélhetőleg lesznek is általatok, 0623 16 3000. A Nyíregyházán járunk, a közműfedlap helyreállítása Ferenc körúton befejeződött, éppen ezért most már a szélső sáv is használható a temető irányába, illetve hát, ha minden igaz, akkor a Sóstóvüti Kórház előtt is a közműfedlapok szintbehelyezésével végeztek. Minden további infót pedig az SMS és Viber számunkra küldhettek. Köszi előre is. Vigyázzatok egymásra, kommenteljetek témánkba, és hallgassatok jó zenéket, mit van például Felix Jan.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe.

0: Sóstón, a Sóstói Nyár Központjában, a Sóstó Gardenben.
1: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
0: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát teljesen megváltozott a város közlekedése. A Kossuth utcán a körülbelül ott a Csokonai Színház magasságában lezártak kettő darab sávot, tehát a buszsávra terelnek ki mindenkit, és ott nagyon-nagyon óvatosan menjünk, mert a busz megáll előttünk, tehát a torlódás várható. A Nádor utcától a Bentérig szintén, valamint visszapontották a Füredi út Csigekert előtti szakaszát, és ott megint csak egy sávon kell lehet közlekedni 30 km/h sebességkorlátozással, valamint a Sámsami úton a bevezető szakaszon óriási torlódás van. Hát az egész városban nagyon nagy figyelmet és balesetmentes közlekedés kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Társadalmi egyeztetés indul 5 közlekedési kérdésben. Vádat emeltek 2 fiatalkorú ellen emberölés miatt. Betiltaná a kotorék vadászatot Gajdos László. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedési témában, amelyek közül az elektromos rollerek szabályozása kapja a legnagyobb hangsúlyt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint különböző külföldi szabályozási és szankcionálási modelleket is megvizsgálnak, mielőtt végleges döntés születik. Közben folytatódik az új kresszelő készítése is. A tervek között szerepelhet az átlagsebességmérés bevezetése a magyar autópályákon, valamint a gyorshajtók elleni szigorúbb fellépés. A cél, hogy csökkenjen a súlyos közúti balesetek száma, és biztonságosabbá váljon a közlekedés minden résztvevő számára. Emberölés miatt emelt vádat a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség 2 fiatalkorú fiú ellen. A vád szerint a 15 éves és 16 éves vádlott tavaly októberben Hajdúnánáson egy korábbi vita miatt akart elégtételt venni haragosain. Egy busz megállónál vasruddal és faléccel támadtak rájuk. Egyik áldozatukat olyan súlyosan bántalmazták, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette. A két fiú elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül elfogták őket. Az ügyészség most mindkettőjükkel szemben fiatalkorúak börtönbüntetését indítványozza. Komplex energetikai korszerűsítés kezdődik a debreceni mentőállomáson. A több mint 1 milliárd forintos országos program keretében 20 mentőállomás újul meg, köztük a debreceni is. A beruházás során korszerűsítik a hőszigetelést, kicserélik a nyílászárókat, modernizálják a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamos hálózatot építenek ki, valamint napelemeket is telepítenek. A fejlesztés célja a fenntartási költségek csökkentése és a mentő dolgozók munkakörülményeinek javítása. Tervpályázatot írt ki Debrecen önkormányzata a déli városrész hosszú távú fejlesztésére. A cél egy fenntartható, zöld és élhető városközpont megtervezése, amely összehangolja a lakó, munkahelyi, oktatási, kereskedelmi és rekreációs funkciókat is. A város hangsúlyozza, hogy a pályázat egyenlőre nem jelent konkrét beruházást, hanem a lehetséges fejlesztési irányok feltárását szolgálja. A munkaanyag elkészülése után a debreceni lakosok, civil szervezetek és szakmai szereplők is véleményt mondhatnak, mielőtt megszületik a végleges fejlesztési koncepció. Sors és szenvedély elnevezéssel ad koncertet a Kodály Filharmonikusok augusztus 18-án este 9 órától Debrecen főterén a Klasszikusok Éjszakája program keretében. A karneváli hét egyik kiemelt zenei eseményén Rachmaninov második zongora versenye is Beethoven világhírű 5. úgynevezett Sors szimfóniája is elhangzik. Az est szólistája Giovanni Bertolazzi zongora művész lesz, a zenekart Somogyi Tóth Dániel vezényli majd. A szabadtéri koncert a klasszikus zene kedvelői itt várja majd a Kossuth téren.

0: Betiltaná a kotorék vadászatot Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a tárca vezető közölte. Természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett, és kezdeményezi a jogszabály módosítását. Véleménye szerint ez a legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy a föld alatti vadászat során nem csak a rókák, hanem a vadászkutyák is megsérülhetnek, a rókakökök pedig szinte biztosan elpusztulnak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhet meg néhány gomoly felhő, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként érénk lehet, a délutáni csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt, sok türelmet az utakon, 7 óra 14 perc van. Ma reggel nagyrészt az oktatással foglalkozunk, és bár tombol a nyári szünet így július közepén, ettől függetlenül megjelent például nálunk is egy hír a sunshine.hu weboldalon, hogy a tankötelezettség korhatárának 18 évre emelését vizsgálja a kormány. Azért tegyük tisztába, hogy eddig 16, jelenleg ugye 16 éves korig kötelezi az állam a gyermeket, hogy oktatásban vegyen részt. Na most az országgyűlés hétfői ülésén az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy ezt a 16 éves korhatárt kedvezőtlenül érintette például a hátrányos helyzetű fiatalokat. Ezért van szükség arra, hogy felülvizsgálják a szabályzatot és 18 évre emeljék, vagy legalábbis ennek lehetőségét megfontolják a gyermekek részére. Bár egyébként a oktatást említettem, nem feltétlenül erről fog szólni a ma reggel, csak azért így zárójelben jegyzem, hogy azért ez is kapcsolódik hozzá egészen szorosan a mai témánkhoz, ami Facebook oldalunkon már elérhető, és itt az alaptanterv kiegészítéséről ejtünk azért néhány szót, és játszunk el a gondolattal, és hát mindenkit arra ösztönöznék, inspirálnék, hogy vegye ki a részét ebből, ugyanis a jelenlegi alaptantervet egészítenénk ki tantárgyakkal, mi válna szerintetek a diákok hasznára az életben. Ezen én is elkezdtem gondolkodni, aztán rájöttem, hogy felesleges, ugyanis nagyon jó kommenteket írtatok, mint például elsősegély, kressz, háztartástan, alapvető pénzügyi ismeretek, például azt írja, kedves hallgató, hogy a kressz mindig előjön, főleg most lenne értelme, mikor hárman járnak egy rollerrel. Régebben nekünk volt háztartástanóra, írja ő, akinek voltak alapjai, azoknak volt egy laza órája, akinek viszont nem, annak például hasznos volt. És jó buli lenne az illemtan is, volna mit tanulni a diákoknak, és tök jó lenne valami fizetés, és az abból történő megélhetés óra is, hogy megtanulják, mi a fizetés, mi az adó, mi a csekk, és hogy hogyan osszák be, mert hogy apunak meg anyunak sem könnyű a havi kiadások mellett. Szóval azért vannak itt nagyon jó gondolatok, előkerültek itt az illemek, a pénz, a viselkedés, a kommunikáció, az élet, illetve állatvédelem, kressz, etika, illemtan, tűzvédelmi oktatás, tehát rengeteg nagyon jó dolgot írtatok, valaki például még az úszás oktatást is kötelező. Tenném. Na, és mi az, amit te beletennél az alaptantervbe? És ha már oktatás, akkor többek között ma reggel vendégem lesz majd dr. Vajda Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem oktatási dékán helyettese, akivel többek között majd az egyetemi jelentkezésekről, legnépszerűbb szakokról beszélgetünk, illetve nem mellesleg jövő csütörtökön már ugye egyetemi pontváró vagy felvételi pontváró parti a felsőoktatás pontszámait várjuk majd együtt a Sóstó Gardenben, és hát a pontot partin például támogató a Nyíregyházi Egyetem is, és helyszíni megjelenéssel ők is ott lesznek majd. Szóval gyertek, nézzetek szét témáink között, Facebook oldalunkon megtalálhatjátok, és páros mozi egy jár majd valakinek a műsor vége előtt. 7 óra 17 perc van, további szép reggelt, megérkezett Loi.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig a nyugdíj megtakarításról beszélgetününk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Hát egyre többször hallunk arról, hogy mire mi nyugdíjasok leszünk, már nem lesz nyugdíj sem. Nyilván nem tudjuk megjósolni, hogy milyen lesz az ország gazdasági helyzete 10-20-30 év múlva, de aki szeretne biztosra menni és kiszámítható jövedelmet szeretne elérni nyugdíjas korában is, annak érdemes nyugdíj megtakarításokban gondolkodni. Választhatunk kockázatosabb, ám de magasabb hozamú és alacsonyabb hozamú, de garantált kifizetési összegű megtakarításokban is. A konstrukciók elérhetőek forint és euró alapon is. És hogy miért jó egy ilyen biztosítás, számtalan előnye van. Egyedi igényekre szabható befektetési formák, akár garantált hozammal. A biztosításra befizetett egyéni díj 20%-a, azaz évente maximum 130 ezer forint összegéig adójóváírás is igénybe vehető. Ami még fontos, hogy a nyugdíjbiztosítás adó és öröklési díjmentes, nem része a hagyatéknak, így a kifizetés gyors és egyszerű lehet a megjelölt kedvezményezettek részére, illetve nyugdíjba vonuláskor választható konstrukció, hogy egy összegben kérjük a megtakarított összeg kifizetését, vagy mondjuk havi fix összegekben, gyakorlatilag az állami nyugdíj kiegészítésére.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Természetvédők óvatosságra intenek a szélerőműveknél. Több mint 62 ezer cég késett a beszámolóval. Az invazív szúnyogokra figyelmeztet a katasztrófavédelem. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint a tervezett szélerőmű fejlesztéseknél kiemelten figyelembe kell venni a természetvédelmi szempontokat. Az egyesület konfliktus térképet készített, amely segíthet elkerülni, hogy a beruházások veszélyeztessék a védett madár- és denevérfajokat, valamint élőhelyeiket. A szervezet támogatja a megújuló energiaforrások terjedését, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a nem megfelelő helyre telepített szélerőművek jelentős természetvédelmi károkat okozhatnak. A szakmai javaslatokat már eljuttatták az illetékes minisztériumokhoz. Jelentősen visszaesett a magyar építőipar teljesítménye májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a termelés nyers adatok alapján 10,7 munkanap hatással kiigazítva 6,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A legnagyobb visszaesést az út- és a vasútépítéseknél mérték, ahol több mint 46%-kal csökkent a teljesítmény. Az új szerződések száma is visszaesett. Összességében közel 22%-kal kevesebb megállapodást kötöttek, mint tavaly májusban. A KSH adatai szerint az ágazat teljesítménye áprilishoz képest is csökkent. Több mint 62 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a 2025-ös üzleti évre vonatkozó éves számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött figyelmeztetést, a többiek a napokban számíthatnak rá. A NAV a felhívás készhezvételétől számított 30 napot biztosít a beszámoló bírságmentes pótlására. Ha ez sem történik meg, akkor akár 200 ezer forintos bírság, végső esetben pedig az adószám törlése és a cég megszüntetése is következhet. Többek kerülhetnek az építkezések és felújítások, miután emelkedik az építőipari minimális rezsióradíj. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az áfa nélküli legkisebb rezsióradíj 16%-kal 6764 forintról 7830 forintra nő. Az új szabály a kihirdetést követő 5. napon még ezen a héten lép hatályba. A szakmai szervezetek szerint az emelést az energiaköltségek, az infláció és az építőiparban jelentkező magasabb működési kiadások indokolják. Az intézkedés várhatóan megjelenik az építőipari szolgáltatások áraiban is. Az invazív szúnyogfajok, köztük az ázsiai tigrisszúnyog terjedésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint ezek a rovarok már néhány deciliter pangó vízben is képesek elszaporodni, például vödrökben, virágvázákban vagy eldugult eres csatornákban. Közben az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, cél a biológiai szúnyoggyérítés országos bevezetése. A hatóságok most arra kérik a lakosságot, hogy számolják fel a ház körüli pangóvizeket, ezzel is csökkentve a szúnyogok szaporodását.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók.
0: Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb hivatalos deviza középárfolyamai alapján a forint enyhén gyengült a fővalutákkal szemben. Egy euró árfolyama 359 forint körül alakul, az amerikai dollárért 315 forintot kell adni. Az angol fontért 421 forintot kell fizetni, amíg a svájci frankért 387 forintot kell adni. A devizapiac alakulását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a jegybanki döntések befolyásolják. A kellemes nyári idő várható térségünkben sok napsütéssel és kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, ha az északnyugati szél időnként megérénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: Egy kellemes dal David Guettával és French Montanával, ez volt a Shine. Jó reggelt, ez pedig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. 7 óra 40 perc van, és közben megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, helló kis csokolom.
0: Laci, régebben foglalkoztunk már az alaptantervel, kiveséztük, mit tennénk bele, mit vennénk ki belőle, és most úgy döntöttem, hogy megint előkerül a téma. Már csak azon apropóból is, hogy például azt fontolgatják, hogy a 16 éves tankötelezettséget 18-ra emelik. Ez még egyébként csak egy gondolati történet. Ezzel a hátrányos helyzetű gyermekeken szeretnének segíteni, hogy még tovább az oktatási rendszerben tartják ezzel, még tovább fogva a kezüket.
1: 18 évesen még lehet, hogy 8-os lesz.
0: Hát nem lehetetlen.
1: Fú, azért az meg kemény. Tehát most
0: valaki bele... engedje már át, amikor azt mondja az igazgató.
1: Mennyi 14 éves egy átlagos, ugye? Egy 8-os.
0: Igen, igen.
1: 14
0: igen.
1: Az egyik, a másik 18. Uram, bocsánat, még mondjuk késik, vagy ilyesmi egy kicsit. Tehát mondjuk a késő, ját nem, a 18 évnél mindenképp befejezi.
0: Igen, nekem
1: de
0: is...
1: ha nem fejezi be, mert mondjuk késett, és ő mindenképp meg akarja. Nem a tankötelezettség a kötelező 18 évesen, 20 évesen még mindig. Kisfiam, most már le kell vizsgáznod, és át kell menned valahogy.
0: Igen, nyilván egyébként a diákok nem dohányoznak, de filmekben láttam ilyet, hogy a tizenévesek is már kint vannak és elbújnak, és szünetben a fa tövében cigiznek, tehát általános iskolában.
1: Láttál ilyet? Én tapasztaltam, amikor gyakorlaton voltam és tanítottam, és kérdeztem, hogy hol a fél osztály, és mondták, hogy hát lent Ricsikének éppen a születésnapját ünneplik,
0: pesgőznek. Ma lett 12.
1: Ezek 8-osok voltak, igen, majd az egyik feljött, és közölte, mondta, hogy hát éreztem rajtuk, meg lehetett látni, hogy dohányoznak is, és akkor így mondták a tanáriba a többiek, hogy jó, hát ő már mondta a kisfiú 4 éve, vagy 4. korától aktív dohányos. De így, saját bevallása
0: szerint. Ettől távol tartanánk mindenkit. És csak azt akartam ebből kihozni, hogy míg a többiek ugye a fatövében dohányoznak stikába, addig ugye az osztálytársuk, aki már 18 éves, ugye már vehet alkoholt, vehet dohányterméket.
1: Viszi a többiek.
0: Igen. Na jó, hát remélhetőleg azért nem ez lesz a nagy százalékban, hogy a 18 éves a 8. osztályos. Na, és akkor az alaptantervet is fejembe vettem, hogy nézzük már meg, hogy akkor a jelenlegi felgyorsult társadalom, technológia és minden terén lenne szükség némi változtatásra, mert az alaptantervet ugye nem mostanában találták ki. Azt nem tudom, hogy milyen gyakorisággal nézik át, de nekem csak nyilván abból vannak emlékeim, hogy én is diák voltam, és hogy mennyi felesleges dologgal tömték az ember fejét. Aztán mindig azzal nyugtattam magam, hogy de ez valószínűleg azért kellett, hogy megdolgoztassuk az agyunkat, de azt gondolom egyébként, hogy mással is meg lehet dolgoztatni olyan dolgokkal, amelyek ráadásul az embert érdekelhetik, a gyereket, és meg még hasznos is lehet számára, mert hogyha úgy ér, hogyha jó a tanítód, a tanárod, és úgy adja át neked az életben használható tananyagot, hogy azt érdekessé teszi számodra, meg beleülteti a gondolatot a fejedbe, hogy ezt fogod tudni használni, mert hát látod, hogy apukád, anyukád is ebben él, a felnőttek ebben élnek, akkor azt gondolom, hogy könnyen meg fogja tudni tanulni. Nagyon jó gondolatokat írnak például a hallgatóink itt, és itt például nyilván ugye első körben mindig a kressz kerül elő, de az illemtan a kommunikáció volt, aki azt írta például, hogy legalább egy szerződést tudjon már átnézni, vagy akár megírni, akár egy munkaszerződés, egy albérletszerződés, bármiféle
1: egy
0: szerződés.
1: Igen. Egy csekket, hogy kell befizetni, hogy lehet online bankolni. Ma már annyi minden változik, és tényleg szinte minden ez a digitális világról szól, és nem tudnak egy csomó mindent, de mi sem, felnőttek sem, tehát nagyon sokszor már applikáció hegyeket kell letölteni, ezeket mondjuk a gyerekek lehet, hogy jobban is kezelik, mint a tanárok, de tényleg mi volt annak idején kémia órán, alig vártuk, úristen, kémia, kísérletezni fogunk meg, minden. A frász. Tudod, mi volt? Állandóan, ha összeöntünk 2 milliliter, nem tudom milyen nátrium, hidrogén, klorixod, akármit. De már nem tudom, semmi értes, számoljuk ki, hogy milyen halmazállapot, mi lesz belőle, hogy lesz, mint lesz. A fizika órán is ugyanez. Tehát, hogy mennyivel jobb volt, ilyen látványosabbak voltak, és mindig ezt mondom, meg elmeséltem, hogy volt egy ismerősöm, aki Philadelphiában tanult, és nekik a fizika óra az abból állt, hogy barkácsolni kellett egy katapultot, amihez adtak egy dinnyét, és hogy repüljön el, vagy tök mindegy, egy hetük volt rá, építsék is meg, fúrtak, faragtak, ácsoltak, mindent csináltak, és az volt a lényeg, hogy pontosan, mit tudom én, 4 méter 50 centire kellett, hogy elrepüljön a tök. Na, ezt ki kellett számolni, tehát kellett hozzá a képlet, nem lehetett csak úgy, hogy a rugóerőt, hogy mit, hogy húzzon vissza, miért tegyen oda, stb. Stb. Na de mégis azzal telt egy hetük, hogy közben azért valami kézzelfogható dolgot alkottak, és nem csak elméletben számoltak.
0: Na, és a gyakorlatban sokkal hamarabb meg fogja tanulni, mert látja, amit csinál, és hogyha valami nem is úgy működik, akkor utána néz. Azáltal, hogy utána nézett, meg az, hogy csoportban dolgoznak, az, hogy együtt tudnak működni. De ez rengeteget számít, mert mindig ez a nyers magolás, mert tulajdonképpen olyan magas elvárás volt régen is, gondolom ez annyira nem változott, csak lehet, hogy még erősebb lett a tempó, hogy tömjük a gyerekek fejét mindenféle sületlen, felesleges dologgal. Itt most mi adáson kívül beszélgettünk arról, hogy igyekszünk majd nem megbántani egyes tantárgyak
1: biztos,
0: tanárait.
1: Hogy mindenkit megfog, mert eddig beleszálltunk kémiába, fizikába, meg a többibe, de most jöjjenek a magyar.
0: Jöhet a magyar.
1: Őszintén, tényleg, én imádtam a magyart, és nagyon szerettem, és nagyon jó magyar tanáraim voltak világéletemben. Tátott szájjal hallgattuk, ahogy a magyar tanárunk például fel tudott olvasni egy verset, és rögtön megértetted a mondandóját, ha bele tudtad helyezni abba a környezetbe, ahogy éppen akkor élt az a költő. Ez egy fontos dolog, tehát a lelki nevelés szempontjában fontos. De könyörgöm, miért kell nekem azt bemagolnom, hogy melyik költő hol született, ki volt a felesége, hány gyereke született, meg mert mit tanultál, mert mi jut eszedbe Petőfiről, kiskörös. Tehát, hogy még mindig ez van, miközben itt van egyébként tőlünk karnyújtásnyira az a nagy fa, mert alatt ült, ahol a kis túr belesiet, meg a többi. Tehát, hogy ezek sokkal életszerűbbek, amikor elmész oda, és megnézed, hogy tényleg létezik Petőfi fája. Egy turisztikai nevezetesség a mai napig, vagy turistvándiba a vízimalom, vagy bármi. Tehát, hogy ezek sokkal életszerűbbek és jobbak, és akkor így talán egy kicsit a mondandóját is átérzi a gyerek, de hát nem tud egy nyolcadikos, vagy egy hetedikes olyan fejjel gondolkodni, mint ahogy Ady Endre gondolkodott, mit tudom én, 31-néhány évesen, egy átmulatott éjszaka után. Lehet, hogy az a vers az teljesen mást mond egy hetedikesnek, sőt, biztos.
0: Igen, csak nekem az az emlékem az írókról, költőkről, hogy azok állandóan átmulatott éjszakából egyikből mentek a másikba, és hogy olyan egy romboló, önromboló, önpusztító életmódot éltek, és hogy sok esetben
1: nem mindegyik,
0: de például volt több olyan is, akiket életük során nem ismertek el, halálok után elismerték, és utána bekerült az alaptanterbe, és folyamatosan ezzel traktáljuk a gyerekeket, és amikor érettségére készültem is, és említetted ezt, hogy melyik költő, író hol született. Konkrétan mindenkiről tudtam egy kicsit, tehát, hogy egy életrajzban 20 író költőt tudtam volna beletenni, mert már fogalmam sem volt, hogy ki hol született, ki mit csinált, ki kivel volt, és miért.
1: Amúgy nagyon sokat változott, és szerintem a tanároknál is, folytassuk tovább, jöjjön a történelem.
0: Az viszont jó.
1: A 100 000 évszámmal. Én is tudtam az összes évszámot, meg tudni kellett, meg jó, meg a mai napig tudod, hogy mit tudom én, ettől meddig tartott a Rákóczi szabadságharc, meg az első világháború, meg a Mohácsi csata, meg nyilván vannak olyan fontos évszámok, amiket tudni kell, de hogy mindegyiket, az egyszerűen a mai világban már kettő kattintás megnézni. Tehát már azt kell tudnod, hogy hol keresd, vagy hol nézd meg. Azzal azért legyen tisztában, hogy az első világháború meg a második világháború között mi a különbség, vagy földrajzból nem mondok ilyet, mint 8. osztályban az osztálytársam, hogy nem tudom, a Magyarország fővárosa Nyíregyháza, vagy össze-vissza, tehát nem tudta, hogy mi a Budapest, vagy Angliára azt mondta, hogy Londonország. Tehát nyilván azért legyen egy alaptájékozottság, hogy ha megvan, de nem kell mindent szájba rágni és megtanulni az összes létező évszámot.
0: Igen, mert ennél sokkal hasznosabbakat lehet, amiket ugye hallgatóink is írtak. Nézzetek szét, drága hallgatók, a többiek írásai között, és hát, ha inspirációt merítettek majd a saját gondolataitokhoz. És igen, az évszámok is ilyenek, és nekem volt egy tanárom nagyon-nagyon-nagyon régen, és már ő akkor azt mondta, hogy nem kell mindent tudnod, pont elég, ha tudod, hogy hol keresd.
1: Így
0: és
1: van.
0: Annak idején ugye még nem az internet elterjedt világban nevelkedtünk, hanem akkor ő arra gondolt, hogy például, ha tudod, hogy melyik könyvben keresd. Nyilván most már azért sokkal egyszerűbb, mert felcsapod a netet, és minden ott van.
1: Nálam például az első dolog, az biztos, hogy a tankönyveket átalakítanám. Bizonyos dolgokat visszahoznék, vagy olvashatóbbá. Hát az a történelem atlasz, amit mi imádtunk gyerekkorunkban, mert hogy nézett ki? Volt egy Magyarország térkép, mondjuk egy második világháborúban, és akkor mutatták, hogy Debrecennél tankcsata, oda volt rajzolva egy Tigris, meg oda volt egy T-34-es, oda volt téve, és kisfiúként néztük, hogy ott a tankok, és megragad benne,
0: ez
1: hogy
0: ott érdekes volt,
1: egy tankcsata. Már rögtön tudtad. Mentél tovább, nézted, hogy mi volt Budapest ostroma, stb. Most Hát elővettem egy ilyen atlaszt, főleg mondjuk középiskolait, konkrétan nagyító kellett hozzá, mert kontaktlencsével és szemüveggel már nem láttam, mert olyan, mondjuk ez az én hibám, olyan pici térkép volt, nyilak jobbról, balról, stb., meg egy halom számot alatta, és így néztem, hogy mit akar mondani? Tehát egyáltalán nem ragadja meg a gyereket, semmi olyan olvasmányosság nincs benne, hogy az abban minimális szórakoztató dolgot találjon. Hát mi földrajz óra előtt mindig olyat játszottunk az osztálytársainkkal, hogy mondtak egy fővárost, ott volt a nagy világtérkép, és kitalálja meg hamarabb. Tehát nyilván egyre nagyobb, vagy egyre kisebb területeket mondtunk, meg olyanokat mondtunk, ami azt se tudtuk, hogy hol van. Ma már, meg aztán végképp még akkor egyszerű volt, mert csak Jugoszlávia volt, már felbomlott, már annyi főváros. De hogy akkor rögtön tudtad, és már tudtad azt is, hogy oda volt rakva mellé, mit tudom én, valami kulturális örökség, és akkor tudtad, hogy Kolosseum, ja, akkor az Róma, valami. Tehát, hogy egy kicsit próbáljuk már meg a gyerekeket, még mindig azt mondom, hogy főleg általános iskolában ilyen mesésebb, meg egy kicsit olyan szórakoztatóbb tartalommal megtölteni.
0: Remélhetőleg egyébként sok iskolában már hasonlóan zajlik, ahogy említetted. Például egyébként az egyháznál is észrevettem ezt az elmúlt években, hogy ott is egy közvetlenebb, fiatalosabb hangvétel került elő, azért, mert tudták azt, hogy a fiatalokhoz már másképp kell szólni, mint az idősebb generációhoz, hogy őket már más szemlélettel kell megközelíteni, ahhoz, hogy be tudják őket is vonni az egyházi tanakba, és hogy érdekessé tegyék ezt az egészet. Úgyhogy én azt gondolom, azért lenne itt is mit átalakítani az alaptanterven, bár mondom, mi Lacival azért elég régen ültünk a padban, de éppen ezért ugye itt vannak hallgatóink, akiknek most jelenleg van például gyermekük, és akik napi szinten találkoznak azzal, hogy mi a tananyag, mit kell tanulni, és hát gondolom azért vannak itt ilyen elrettentő, meg szörnyű dolgok, meg példák, hogy a gyerek fejét azt teljesen lenullázzák, olykor a sok-sok hasztalannak tűnő dologgal, miközben azért lenne itt olyan is, ami életre nevel, gyakorlatias, amit az iskolapadból kikerülve azonnal tud használni, vagy már ugye a középiskolai élete során is, és mennyire más az, amikor érettségi után már képben vagy alapvető pénzügyi ismeretekkel, már legalább értesz összefüggéseket, tehát nem vakon vagy.
1: Igen, egyébként vannak erre nagyon jó példák, tehát azt mondom, hogy ez részben pedagógus függő is, tehát vannak, akik tényleg veszik a fáradtságot, elmennek bemutató termekbe, kiállításokra, amit én nagyon hiányoltam, nagyon sok esetben múzeumok kimondottan szerveznek olyan programokat, hogy honfoglaláshoz kapcsolódik, ilyen korhoz kapcsolódik, stb. Stb. Hát egy töri óra helyett azt mondom, hogy gyerek, elsétálunk most oda, van egy pedagógus, aki egyébként ott végig kíséri az egész osztályt, bemutatja, kézzel fogható a gyereknek, és onnantól kezdve biztos, hogy jobban meg is marad benne.
0: És meg is jegyzi,
1: ebből kellene minél több.
0: Na, remélhetőleg akkor ez lesz majd az irány, hogy a gyakorlatiasság felé viszik, és nem feltétlenül csak a száraz elmélet.
1: Ez csak a mi véleményünk, persze, hogy ketten vagyunk, okoskodunk, nyilván mi már kikerültünk az iskolából.
0: Így könnyű.
1: Évek óta mondjuk, hogy a Kressz az 8. osztályba kerüljön ki mindenki úgy, hogy levizsgázik mondjuk egy kismotorból, vagy egy legalábbis azon a szinten tudja a Kresszt, és akkor nem lenne ennyi rolleres baleset. Sem.
0: Igen, és ráadásul egy középfokú nyelvvizsga sem ártana, hogyha esetleg külföldön hát töri össze a rollert, akkor legalább elnézést tudjuk kérni. Na jó, 7:53 van Facebook oldalunkon, ott a téma, itt meg egy Well Hello dal.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti. Pont ott. Pont ott parti. Pont ott a helyed. Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább?

0: Következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
1: Szombaton retroest a Grand Casinóban.
2: Igazi retro zenék, ízek és italok.
1: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap,
2: és az esti sorsolásokon az összdíjazás
1: 1 millió forint.
2: Grand Casino 024,
1: a Debrecen Plaza földszintjén.
2: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
2: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: További szép reggelt, sok türelmet, hogy mi újság Debrecen területén, azt Horváth László gépjármű szakoktatótól tudjuk meg már is. Jó reggelt, mi újság?
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a Kossuth utcán továbbra is zajlanak a építési munkálat, de miatt a buszsávot kell igénybe vegyük, és ott nagyon-nagyon figyelemmel közlekedjünk. A Nádor utcától a Bentérig tartó építési munkálatok szintén még folynak. Új közlekedési helyzet alakult ki a Nagyerdői körúton. A jövő héten történik a Campus Fesztivál lebonyolítása, és ezek folytán a koridorok építése most kezdődik, tehát a kamionok közlekedése, építési területnél a munkásembereknek nagyon-nagyon figyeljük. Valamint még arra szeretnék mondani, hogy a Hétvezér Vámosfél Budai út kereszteződésében az utolsó munkálatokat végzik, tehát ott is óriási torlódás van. Balesetmentes közlekedést és kitartást kívánok mindenki számára.
3: Így legyen, köszönjük László!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Új ügyfélazonosító jelenik meg a villanyszámlában. Közel 3 kilométernyi út újul meg Berettyújfalun. Társadalmi egyeztetés indult az új javítási szabályokról. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Lezárult az MVM ügyfélkiszolgálási rendszereinek egységesítése, így ismét teljes körűen működik az ügyintézés minden ügyfélszolgálati csatornán. Az energetikai társaság arra hívja fel a figyelmet, hogy az átállás után kiállított első villanyszámlákon már új ügyfélazonosító szerepel. Emellett megváltozott a diktálási időszak, a diktáláshoz használt telefonszám és az átutalásokhoz tartozó bankszámlaszám is, ezért fizetés előtt érdemes ellenőrizni a számlán szereplő adatokat. Fontos változás az is, hogy megszűnt a díjneten keresztüli e-számla fogadás. Az elektronikus számlázás azonban továbbra is elérhető az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában. Különleges programmal ünnepli a 144. születésnapját a debreceni Zsuzsi Erdei Vasút. Július 18-án este elindul a népszerű csillagvonat, amely erdei túrával, csillagászati előadással és bagoly bemutatóval várja az érdeklődőket Hármas hegy alján. A szerelvény este 7 órakor indul Debrecenből, a visszaút pedig 10:30-kor kezdődik. A DKV tájékoztatása szerint a csillagvonat évek óta az egyik legkedveltebb programjuk. A társaság augusztus 15-én a Perszeidák meteorrai érkezéséhez igazodva újabb éjszakai különjáratot is indít. 10.000 forint értékű utalványt kap minden hajdúnánási háztartás augusztus 1-től, jelentette be a város polgármestere. Bódi Judit közölte, ha az utalvány több önkormányzati szolgáltatás igénybevételére lesz felhasználható. A városvezető szerint ezzel egy korábbi választási ígéretet teljesítenek most. A támogatás részletes feltételeiről, valamint az igénylés és a felhasználás módjáról még ezen a héten ad tájékoztatást az önkormányzat. Újabb jelentős útfelújítása zárult le Berettyújfaluban. A beruházás során közel 2,8 km hosszan kaptak szilárd aszfalt burkolatot a korábban zúzott köves utcák. A fejlesztés többek között a Balassi Bálint, a Betlen Gábor és a Nagyváradi utcát is érintette, emellett patkarendezést, járdakorrekciót és csatlakozó útszakaszok kiépítését is elvégezték. Sikeresen lezajlott a 8. és 9. állandó ráfordítású madárgyűrözés a Hortobágyi vonulás kutatóállomáson. A szakemberek összesen közel 60 madarat fogtak be, amelyek között több korábban már megjelölt visszafogott egyed is volt. A felmérés során 8 madárfajt regisztráltak, a leggyakoribbak a cserregő nádiposzáták és a barátkák voltak. A megfigyelések szerint a madarak a délelőtti 10 és 11 óra közötti időszakban voltak a legaktívabbak. Társadalmi egyeztetés indult a fogyasztási cikkek javíthatóságát ösztönző új kormányrendeletről. A tervezet szerint július 31-től a gyártóknak és forgalmazóknak a jótállási időn túl is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét, valamint a szükséges pótalkatrészeket is. A szabályozás azt is előírná, hogy a jótállási időn belül megjavított termékek garanciája 12 hónappal meghosszabbodik. Bevezetnék az egységes európai javítási adatlapot is, amely átláthatóbbá tenni.

0: emelni a javítás költségeit és feltételeit. A társadalmi egyeztetés még szombatig tart.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhet meg néhány gomoly felhő. Esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként érénk lehet, a délutáni csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, és az utakon szabálykövető magatartást kérünk, és kívánunk. 8 óra 14 perc van, és ez még mindig a Keltető, itt a Sunshine FM-en. Extrém gyors hajtások, hát sajnos még mindig napi szinten találkozhatunk ilyenekkel. Hol lebuknak, hol nem, ha a Trafipax beméri, akkor nyilván ugye az bukta, de hát nagyon sok esetben így is rengeteg visszaeső gyorshajtó megúszza nagyon sokszor egyébként ezeket az extrém sebesség túllépéseket, vagy határ túllépéseket, és ez nem feltétlenül hungarikum, nem feltétlenül kell azt mondanunk, hogy ez egy magyar sajátosság, a szabályok be nem tartása és a sebességhatárok extrém túllépése. Hoztam egy berlini esetet, egyébként hétfőn történt, egy 4-es BMW kabrióval ült a versenyző, és úgy döntött, hogy egy forgalmas részen, ahol iskolák, egyéb intézmények is elhelyezkednek, ő ott a 30 km/h sebesség határt lépi túl 347%-kal, hogy gyorsan mindenkit megkíméljek a matektól.
2: 120?
1: A 134.
2: 130. Hát ő a 30-at nézte csak.
1: De előtte volt egy egyes.
2: Hogy volna a Taxi című filmben, hogy pont szemembe világított a nap, vagy valami megcsillant, nem láttam a mutatót, megmondja, hogy ja, de hát ott ki volt rakva egy 30-as táblán. Jó, én azt hittem, az csak a gördeszkásokra vonatkozik. Igen, de hát itt ő is lehet, hogy azt gondolta.
1: Igen, egyébként Németországban is sok az extrém gyorshajtás. Itt egyébként ott az a szabály, hogy 70 km/h, ha meghaladja a túllépés mértéke, akkor a legszigorúbb büntetési tételek lépnek életbe, tehát ez esetben 800 euró, ami 285 000 forint, azt gondolom, hogy ez nem fogja földhöz vágni, nagyon sok embert nem fog földhöz vágni, Berlinben főleg nem fogja őket földhöz vágni, mert a gyereknek 800 euró a heti zseppénze, na jó, legyen a havi, két büntető pontot is kap, azt gondolom, ez megint nem egy olyan nagy kaland, az, hogy 3 hónapra elfelejtheti a vezetést, hát majd, hogyha lezárul az ügy, és jogerőre emelkedik, mert az ítéletben nem biztos, hogy ez fog szerepelni, ráadásul míg ki nem mondják az ítéletet, addig ugyanúgy vezethet.
2: Érdekes, milyen megengedő szabályok vannak ott.
1: Nagyon.
2: Igen.
1: És akkor mi kell ott is, az kell, hogy baleset legyen belőle?
2: Nem tudom. Tehát, hogy ez annyira azért nem visszatartó, meg hát ma már változik a világ, tehát ez a, már a német ember sem olyan, mint régen volt, ez a precíz és szabálykövető, akkor ezek szerint, hogyha a 30-asnál ilyen sebességgel haladt.
1: Nem, hát olyannyira nem, hogy már Németországot javarész nem is feltétlenül németek lakják. Nekem ezt olyan mondta, aki 10-valahány évet élt kint, és ő mondta, na most nyilván városonként változik, de azt mondta, hogy ez már nem az a Németország, mint annak idején
2: nyilván
1: volt.
2: Hát de már ez egész Európára, meg az egész világra igaz. Tehát már innentől kezdve ezen kár gondolkodni. Viszont azt tudom, hogy gondolkodnak azon Magyarországon is, hogy bevezetik azt, hogy az autópályán például átlagsebességet fognak mérni, és akkor innentől kezdve már nehezebb kibújni. Hogy van az, hogy te hamarabb értél oda, mint amennyi a megengedett sebességgel kellett volna, hogy odaérj?
1: Igen, ez esetben pedig akkor, hogyha ki akarod próbálni az autódat, akkor esetleg két ellenőrző pont között, ha van egy benzinkút, ahova kiállsz, vagy akkor ez pont ezt
2: és
1: jelenti,
2: olyan
1: hogy...
2: közé teszik, ahol nincs? Tehát nincs benzinkút, meg nincs
1: hát
2: pihenőhely.
1: Ott vagy? Nyilván akkor nincs.
2: Oké, de hogyha még van is, akkor ki kell állnod, igen. Hát akkor amit nyertél azon, hogy hú, de jó, mentem gyorsan 160-nal, 170-nel, 200-nal.
1: De nem sietsz, hanem csak szeretnél gyorsan menni. Tehát az autót szeretnéd esetleg kipróbálni.
2: Menjél a Hungaroringre, hát vannak nyílt napok, az próbálgass.
1: Na azért mondom, csak azért, mert figyelj, hozzak egy új döntést, egy új szabályt, akkor mit csinál a magyar ember, és jó, szerintem nem csak a magyar ember, elkezdi megnézegetni a kiskapukat, na nem azért, hogy például én azon akarok majd átmenni, csak azért, mert ugye csak gondolati szinten, hogy azért úgyis el fognak ezen gondolkodni, hogy lehet kijátszani a rendszert, na, ezt akarom
2: hát
1: kinyugni.
2: Úgy, csak úgy, hogy mész egy stopperrel, kiszámolod, hogy nagyjából mikorra kell odaérned, és hogyha hamarabb érnél oda, akkor majd visszaveszel a tempóból az utolsó, nem tudom, 10 kilométer. És akkor ott már
1: és lassabban
2: mész.
1: Hogy jól mentél le.
2: Igen.
1: És akkor ezért lesz az, hogy lesznek majd a 180-nal szágúldók, akik 10 km múlva 80-nal meg 70-nel, miközben azt várják ettől egyébként, hogy kiszámíthatóbbá válik a közlekedés, mert egy vezető instruktor szerint a rendszer csökkenti a hirtelen fékezések és gyorsítások számát, így teszi kiszámíthatóbbá a forgalmat is, mérsékelheti a balesetek kockázatát.
2: Én ezt mondtam neked a múltkor, hogy amikor megjártam a Budapest útvonalat az autópályán, hogy most néztem, pont az átlagfogyasztásom az 7 literre jött ki, úgyhogy előtte ilyen 8,5 körül fogyasztott az autó 130-nál, most 110-zel mentem, megengedte a forgalom, hogy menjek 110-zel, meg megengedte az időm is, mert tényleg nem kellett rohanni sehová. Annyira kényelmes volt, zenét hallgattam, Sunshine-t hallgattam, ameddig szólt, tehát nyilván azért ott egész sokáig lehetett hallgatni, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy stresszmentesen úgy szálltam ki az autóból, hogy nyugodtan, kipihenten, semmi problémám nem volt, és a pénztárcámban is több maradt, mert az számolt ki, mondjuk másfél litert 100 kilométerenként, az főleg, hogy most ma megint emelkedett a benzinár, és talán 601 forint lesz az átlagára, tehát az mondjuk vegyél 650 forintot akkor egy 100 kilométerenként, 500 kilométeren az már 6x5-30, az már 3000 forint egy pesti út alatt.
1: Igen, és én azt vettem észre, néha
2: autópályázásnál... Már majdnem kijön az autópálya matrica felett.
1: Hát, helye közel. hogy nem is nagyon nyomják egyébként, főleg mióta elterjedtebbek lettek az elektromos autók, azért náluk is észrevehető az, hogy nagyon jól tudják azt, hogy kell az az energia, még lehet egy óra múlva is, és ezért nem lesz ilyen nagy sebességtúlépés, miközben pedig meg arról beszélnek, hogy ugye 140-re emelnék az autópályán a sebességhatárt.
2: Hát, vagy van, ahol 150-re is, hogyha megengedi. Uh-huh. De én azt néztem, tehát a légellenállás az, ami nagyon befolyásolja például a fogyasztást. Egy ilyen 120-as tempó fölött már hatványozottan nő. Tehát minél gyorsabban mész, már nem az, hogy most egy literrel, két literrel leszik többet, hanem már nagyságrendekkel többet. Tehát azt nézem, hogy ezek a nagy márkás autók, amik most kijöttek a piacra, hát gyakorlatilag olyan, mintha egy ilyen tégla menne az úton némelyik. Ez a full kocka, semmi ív, semmi, én nem tudom ott azokat, hogy tervezték légellenállásilag. Biztos a mérnökök okosabbak, mint mi, tehát hogy valószínűleg elvezetik valahol a levegőt, de olyan, mintha így tolná maga előtt a levegőt, és kipróbáltam egyszer egy kis busszal, ami szintén egy ilyen nagy kocka alakú, hogy az egy dízel kis busz volt. Ha 110-zel mentél, akkor azt írtak ki, hogy 5 literes átlagfogyasztás. 120-nál már azt írtak, hogy 7 liter, 130-nál meg már azt írtak ki, hogy 9. Tehát gyakorlatilag minden 10 km per óránál gyakorlatilag egy ilyen 2 literrel emelkedett a fogyasztás ezeknél a nagyobb felépítésű autóknál.
1: Amin közben gondolkodtam, az AMG G63-as kocka.
2: Most már megtanultam
1: ezt AMG?
2: Is. Igen, AMG, mert hogy egy német cégről van szó, és hogy náluk akkor nem G-zünk.
1: Ja, értem.
2: Ezt most tanultam.
1: Szóval ott van a 700 lóerős kocka Merci terepjáró, hogy mindenki értse. Na, ott úgy voltak vele, hogy ha akinek van pénze megvenni, meg utána azt fenntartani a 700 lóerős autót, ott kit érdekel a légellenállás? Tehát, hogy most 20-at fogyaszt, vagy 24-et?
2: Világos, én ezt értem. Tehát, hogy, de ugyanez volt az SUV-ke, hogy divat lett. És akkor közben fejlődnek a motorok, mindenki azt mondja, hogy mennyivel környezetbarátabb és környezetkímélőbb, és sokkal kevesebbet fogyasztanak ezek az új motorok, ami egyébként így is van. De közben meg a karosszéria felépítés, meg csináltunk egy nagy hatalmas bódét a motor köré, így aztán semmivel nem csökken az átlag fogyasztása, megfigyeled, évek óta nagyjából minden autó ugyanannyit fogyaszt.
1: Igen.
2: Egy időben szépen lefelé mentek, nyilván most nem a zsigulis korszakról indulunk, hanem már utána is. Volt egy időszak, amikor már egészen normálisan fogyasztottak az autók, aztán utána megint elkezdett növekedni egy picit, mert hiába a korszerű motor, hogyha nagyobb a felépítés.
1: Mert a légellenállási mutató Igen. nem az igazi. Na visszatérve egyébként itt még az átlagsebességgel való játszadozás az autópályán, hogy ugye ezt akarják bevezetni majd. A visszaeső gyorshajtókra is szigorú büntetéseket szeretnének majd kiszabni. Tehát itt azt mondják egyébként, hogy először a rollereseket szeretnék rendbe tenni, és utána jöhetnek a gyorshajtók.
2: Igen, ott már lehet olvasni a közösségi oldalakon egy ilyen jogszabálytervezetet, az még nem lépett életbe, én úgy tudom. Mi is megkaptuk ezt egyébként, és hogy beszéljünk majd róla. Már szerda van, és még nem rollereztünk. De érdemes megnézni, és tényleg csak egy jó tanács azoknak, akiknek a gyereke rollerezik, hogy felkerült most az egyik videó megosztó portálra, azt hiszem a Telex készítette erről egy negyedórás kis összeállítást, hogy miért veszélyesebb a roller minden másnál. Már külön szakkifejezés is van arra, hogy amikor a rollernek a kormánya esésnél a belső szerveidet sérti meg. Tehát miután pici, rövid kormánya van, és csak előrefelé tudsz esni, ott például egy ilyen fizikai képleten keresztül szépen le is rajzolják, hogy miért esel sokkal nagyobbat, mint a biciklinél, mert ugye a biciklinek nagyobb a kereke, van utánfutása, itt meg nincs, rajta állsz az első keréken gyakorlatilag, és csak előrefelé tudsz esni, és esés közben a kormány az általában a mellkasodat találja el, mert nem, ahogy kifordul, annak még ráadásul a hegyes része, és ebből nagyon sok belső sérülés is van. Itt orvosok megszólalnak, nagyon sok esetben elmondják, hogy a szülő engedett a gyerek nyomásának, és azt mondta, hogy megveszik a rollert, és aztán ott ülnek a kórházban, és veri a fejét a falba, hogy miért engedett a gyereknek, mert ő jót akart nyilván, és vannak ezek az új tervezetek, ebben elég sok észszerű dolog van, tehát azt kell, hogy mondjam, ez a maximum 25 km/h sebesség, 1000 kilowatt, vagy nem is tudom mekkora a teljesítmény, mennyivel mehetnek, hol mehetnek, hogyan közlekedhetnek, és a többi, és a többi. Ez, hogyha a KRESZ módosítás megtörténik egyszer majd, amiről már olyan sokat beszéltünk, akkor talán életben lépnek.
1: Nagyon kíváncsian várjuk, és a szülők meg gondolom a rolleres balesetek után visszasírják, hogy a gyerek iPhone-t akart, azt nem vették meg neki, az nem lett volna olyan veszélyes.
2: Azonnal most... fejre esett, például ez is kiderül ebből a filmből, hogy nem tompítás nélkül, miután ha egy kisebb akadályon a kerékpárral simán átgördülsz, úgyhogy észre sem veszed, abban ez a kerék már megakad. Tehát a kicsi kerék miatt, a felépítés miatt. A fékút, az pedig a másik ilyen kardinális kérdés, a fék probléma, hogy autóval, hát most nem emlékszem a százalékra, de nagyjából 80%-ot kell talán, vagy minimum, hát inkább 80-at kell teljesíteni egy kocsinak, hogy átmenjen műszakin. Ezek a kis rollerek, ezek 50%-ot sem tudnak. Sőt, volt olyan baleset, sajnos, ezt is elmesélik ebben a filmben, ahol kikötötte valamilyen megfontolásból az első féket a tulajdonos, hogy csak hátsó fékkel akart lassítani, és elütött egy bácsit aztán, és a bácsi belehalt. Tehát nem a rolleres sérült meg, hanem aki a zebrán megpróbált előtt állni, csak azért, mert nem tudott vele megállni. Tehát nyilván otthon barkácsolnak vele a fiatalok, még tuningolnak, hát ez is egy olyan megfontolás volt, hogy senki nem tudja, hogy miért kötötte ki. Tehát, hogy érdemes tényleg megnézni ezt a kis filmet, mert számomra is rengeteg tanulsággal szolgált, hogy miért ilyen súlyosak ezek a balesetek. Tompítás nélkül arcra esel, amikor előre esel. Nincs is időd arra, hogy a kezedet
1: előre... Még a kezedet előre... sem tudod, mert a kormányon
2: igen,
1: van.
2: És igen. Hát volt olyan kislány, akinél plasztikai műtétre volt szükség, csak a teljes arcot védő sisakvéd. Egyébként ez is benne van a tervezetben, hogy például motoros sisak viselése kötelező lesz.
1: Nagyon várjuk. Addig is remélhetőleg kibírjátok, kedves gyerekek, baleset nélkül. Én mikor legutóbb rolleresekkel, egy csapat rolleresekkel találkoztam, arról beszéltünk is, hogy le a kalappal, ott mindenki nagyon megfontoltan, óvatosan ment, a gyalogosokat szépen kikerülve, lassítva, és mindenkin tényleg kifejezetten ez a arcot is védő bukós
2: sisak. Igen, mert egyébként azért sajnáljuk mi is, és hát még mielőtt mindenki azzal vádolna minket, mindig szegény rollereseket bántjuk, hogy az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz lehetne, mert beteszed össze zárod, beteszed a csomagtartóba, a kocsiba, elmész nyaralni, elmész kirándulni, vagy ha messzebb van a munkahelyed, leparkolsz egy parkolóban, kiveszed a parkolóból a rollert, kinyitod, azt az 1-2 kilométert villámgyorsan meg tudod tenni, idézőjelben villámgyorsan, de gyorsabban, mint gyalogos, tehát azt mondom, hogy azzal lehet úgy közlekedni. Tehát tényleg egy tiszta, otthon tölthető, praktikus eszköz lenne, csak meg kell tanulni vele közlekedni.
1: Mint ahogy annak idején a mikrohullámos ütőt is meg kellett tanulni használni, és nem a macskát szárítani benne. Tehát, hogy volt, akivel egy szócsatába kerültem, amiatt, mert hogy az is hülye, aki használja, meg aki kitalálta, volt az ő véleménye ez, hogy ezt be kellene tiltani. Én meg azt mondtam, hogy ott se a mikro, illetve a feltalálója a hibás, hogyha valaki macskát szállított benne, és elpusztult az állat, igen. Mert ilyen is volt. Szóval csak ésszel kellene tudni használni, remélhetőleg egyébként észnél vagytok
2: közben. Ha már ezt mondtad, a mikrónál meg egyébként most vannak nagyon jó főtt kukorica receptek, azt is érdemes megnézni videók, a 4 perc alatt elkészül benne egy főtt kukorica, csak szólok.
1: Akkor a holnapi téma is megvan. 8:28 van, innen folytatjuk nem sokára sporttal.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportban gazdag szép reggelt kívánunk mindenkinek, mi újság a sportvilágában, Laci?
3: Tegnap nagyon jól mondta Újvári Máté egyébként a francia-spanyol mérkőzésen, hogy minden csapatnak eljön az az időszak, amikor egy meccsen rosszul játszik, és lehet, hogy ez aztán az egész VB-jébe kerül. Hát Franciaország tegnap nem játszott jól. Nem tűnt úgy egyébként a mérkőzés elején, hogy itt bajba kerülhetnek, de hát jött az a 11-es, ami egy jogos büntető volt, amit berúgtak a spanyolok, megszerezték a vezetést, és onnantól kezdve gyakorlatilag kioltották a franciák játékát.
2: Na, most én is bele-bele pillantottam a meccsbe, ráadásul fogadtam is rá. A 11-est azt pont nem láttam, a visszajátszást igen, hogy miért történt. Na most a labdát követte, vagy próbálta, és nagyjából ugye elhelyezte, hogy majd hova eshet, igen. És fordulásból belerúgott az ellenfelébe. Nyilván nem szándékosan tette, de a 16-oson belül tette.
3: Hát és... meg konkrétan eltalálta. De, igen. Hát ez igen. De
2: ugyan, olyan szerencsétlen helyzet.
3: Mi ugyanezen vitatkoztunk otthon, mert a párom is annyit mondott, hogy de hát nem is akarta eltalálni, meg nem szándékosan. Nyilván a 16-oson belül senki nem szándékosan szabálytalankodik, amikor becsúszol is a labdát akarod eltalálni. De hát ez sajnos ilyen szempontból jogos 11-es. Már úgy sajnos, hogy a franciák szempontjából. A spanyolok megéltek ezzel a lehetőséggel, tehát innentől kezdve én azt kell, hogy mondjam, hogy taktikusan és szervezetten játszottak. Ahogy indultak a spanyolok a VB-n, az elején, az első mérkőzésen, az nem volt egy látványos, nem volt egy jó mérkőzés, és nem is nyerték meg, ha jól emlékszem. A franciák viszont eddig nagyon meggyőzőek voltak, és mi is ezt mondtuk, hogy olyan támadósoruk van, hogy gyakorlatilag mindig bennük van a gól. Hát tegnap Mbappé nem találta el a kaput.
2: De nem is volt egyébként. Úgy tudom, hogy kaput eltaláló lövés. Ja, de volt.
3: Sokáig nem volt, aztán a végén igen. Már volt. Mbappénak lehet, hogy nem. Mbappénak volt egy éleszögből leadott lövése, nagyjából annyi, Dembélének volt, vagy kettő, ott a legvégén. Ott nyilván már mentek előre a franciák, de nem találtak igazából részt a pajzson, és nem kellett bravúrt bemutatnia a spanyol kapusnak.
2: Igen, a franciák nem inkább egy szervezett erőfocit játszanak? Én azt gondoltam, hogy ez legyűri majd a spanyol tikitakát, és nem fog működni, az, hogy eldugják a labdát.
3: A spanyolok sem azt a focit játszották, mint amit megszoktál tőlük. Ez pont ezt a tikitakát, hogy a végén eldugták, és ment az ollézás, amikor már igen, vezettek 2-0-ra. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy az ő akaratuk érvényesült, és nem tudtak vele mit kezdeni a franciák. Tehát most az a kérdés, hogy ennyit hagytak a spanyolok, vagy egyébként is rossz napot fogtak ki a franciák. A kettő együtt így azt eredményezte, hogy a spanyolok megérdemelten jutottak a döntőbe. Örülök egyébként annak, hogy négy olyan csapat van a döntőben, mind a négy megérdemli, vagyis hát az elődöntőbe volt, mind a négy megérdemli, akár a világbajnoki címet is, és hát itt most a franciák várhatják, hogy a bronzmeccsen ki lesz majd az ellenfelük, a spanyolok meg, hogy a döntőben kivel találkoznak, mert hogy ma Anglia-Argentina összecsapás jön. Hogyha azt szeretnék a hallgatók, hogy Anglia jusson tovább, akkor írjanak Gabinak, hogy fogadjon Argentínára.
2: Én már az angolokra fogadtam. Azért.
3: Akkor így az argentinok fognak tovább jutni.
2: Így van, azért, mert én az argentinokat szeretném a tovább jutának, ezért megfogadtam azt tegnap, hogy ugye kötésbe, hogy spanyolok jutnak tovább, meg az angolok. Ez így össze is jött egyébként.
3: Részben. Az első fele.
2: Igen, és akkor hát, ha ma nyernek az angolok, de én titkon azért az argentinoknak fogok szurkolni.
3: Na tessék. Tehát az is egy érdekes párharc lesz majd, hogyha a spanyolok, tehát ugye Messi ellen, hogyha az argentinok jutnának oda. Dan Burn számára is egy érdekes mérkőzés lehet az angol válogatottnak a védője, miközben mindenki arról beszél, hogy elől Harry Kane meg Bellingham rugdossák a gólokat. Azért van egy 2 méteres védőjük, aki amikor beállt, nagyon hasznosan játszott. Például a Hollandot is levette a pályáról, tehát egy nagyszerű teljesítmény nyújtott, és képzeld el, hogy neki hiányzik az egyik ujja. Ez sokaknak nem tűnt fel, 9 ujja van csak, az egyik az hiányzik, és hát nyilván most, hogy Anglia ilyen jól szerepel, hát az összes bulvár újság azonnal elővette, és valaki kifigyelte, hogy hát hova tűnt Burnnek az egyik ujja, és Burn, mikor megkérdezik, mondja, hogy iskolában, amikor ellátogatnak, és megkérdezik a gyerekek például, hogy mi történt az ujjad, akkor azt szoktam mondani, hogy cápatámadás volt, és küzdöttem a cápával, és legyőztem, de végül is ez egy ujjamba került. Na most ez így jól hangzik ez a sztori. A valóságban 13 évesen megpróbált átmászni egy kerítésen, át is mászott, csak volt egy a gyűrűs ujján egy gyűrű, ami beakadt a kerítés tetejébe, és miközben leugrott, leszakadt az ujja is. Úgyhogy, de...
2: Inkább a cápás.
3: Igen, mennyivel jobban
2: hangzik. Már le is vettem.
3: De hogy milyen életszemlélete van, és szerintem egyébként ez lehet a például a mostani angol válogatottnak is a titka, hogy azt mondta, kérdezték tőle, hogy ugyanígy reagáltak, mint egy úristen, mi volt? És azt mondta, hogy ez nekem, amikor bujócskáztunk később, hatalmas előny volt, mert amikor el kellett takarni, mert én voltam a hunyó, eltakartam a szememet, mindig volt egy rés az ujjamnál, és tudtam kukucskálni, ki hová bújt, úgyhogy ellenem nem akar senki bujócskázni, mert mindig megnyertem ezeket a játékokat. Na most ilyen Dan Burn, úgyhogy neki is szurkolhatunk, csak hogy egy picit azért az angol válogatottat közelebb vigyem hozzá, hát ha megkedveled majd a végén, főleg, hogyha most nyernél velük, szerintem utána azért mégiscsak az egyik kedvenced lenne.
2: Figyelj, amint Harry Kane befejezi pályafutását, nekem...
3: Miért nem szeretett Harry Kane-t?
2: Nem tudom, egyszerűen nem szimpatikus.
3: Tessék.
2: Bár én nem utálom, mint egyesek Messit, ami mondom érthetetlen számomra, hogy az emberek így utálnak például focistákat. Jó, voltak olyanok, akik tényleg így ezt így kivívták azért, mert akkora balhékat csaptak, meg mindig nagyokat rúgtak, nem is tudom, melyik Real Madrid játékos volt annak idején, egy kopasz, akivel Pepe.
3: Te Pepét nem szeretted, igen, a portugál.
2: De ő volt az, aki nagyon durván játszott.
3: Igen.
2: Tehát, hogy
3: igen.
2: Azt én nem
3: mint
2: is értettem, hogy nem tiltották el, voltak olyan megmozdulásait, például az ilyenek miatt lehet utálni egy játékost, de csak azért, mert mondjuk folyamatosan összejönnek neki a cselek, és gólokat rúg, és csúcsokat dönt.
3: Hát ezért igen. Mi is hallottuk, hogy ugye Messit mennyien utálják, nem is értjük miért, pedig tényleg egyébként egy szerethető ember. Nagyon nem szerethető ember viszont az, aki megpróbált betörni a Fradi Shopba. Most már itt tartunk, hogy most már egy...
2: Tudja, egy új pesti volt.
3: Nem tudom, meg gumibot volt nála, meg kés, de hogy mit akart elvinni, azt nem tudjuk. A biztonságiak megállították Budapesten még időben, úgyhogy kérdezték a benti alkalmazottakat, mondták, hogy hát ők igazából nem tudnak semmit, mert annyira gyorsan leteperték és kivitték, hogy nem derült ki, hogy mi volt a szándéka, csak belépett az ajtón egy gumibot, meg egy kés. Lehet, hogy csak meg akartak írni, hogy ne haragudjanak, már nincs odatnél valami fenőkő, vagy
2: megérezni,
3: vagy a gumibot meg mindig nálam van, mert sose lehet tudni, hogy mire jó. Na hát vannak ilyenek a világban. A Győr viszont nem jutott tovább a Bajnokok Ligájában, 2-2-t játszott egy izlandi csapattal, az első meccsen kikapott. Sokáig úgy tűnt, hogy tovább jutnak, de aztán az izlandiak egyenlítettek, így aztán a Bajnokok Ligájában nem lesz majd magyar csapat a labdarúgóknál. Eldőlt, hogy az M4 Sport közvetíti a következő szezonban is a mérkőzéseket. Ez tegnap esti hír, úgyhogy sok olyan hírforrás volt, hogy esetleg más kereskedelmi csatornák, meg streamek, stb. Maradnak ingyenesek ezek a közvetítések, ez a szurkolóknak azt gondolom mindenképp egy jó hír. Kameruni támadót igazolt a Nyíregyháza, Spartacus, tegnap zajlik az élet, ugye beszéltünk mi is arról, hogy valószínűleg bejelentés lesz a csapatnál. Egy kameruni válogatott játékosról van szó, és játszott is például Uganda ellen, gólt is szerzett, és egy nagyon erős felépítésű játékos. Szombaton még edzőmeccset játszik a Spar, és aztán a jövő héttől már indul majd a bajnokság. Ugyanez igaz a Kisvárdára, ugyanez igaz a Lokira, most már mindenki próbál frissíteni a következő napokban. Tegnap Gyulai Memoriát is rendeztek, és ott is szurkolhattunk Kozák Lucának is többek között, aki új országos csúcsot futott 100 méteres gátfutásban. Kászabó Gabriella pedig szintén nagyszerűen teljesített, aki 1500 méteren egyéni csúcsot döntött, úgyhogy jól szerepeltek a régió atlétái ezen a versenyen. Gratulálunk nekik, és hát bízunk benne, hogy ez a forma ez kitart majd az Európa bajnok is, és ott is jól szerepelnek majd.
2: Így legyen, és arról is beszámolunk, Laci. Köszi az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Válaszd a siker útját. Kért kedvezményt.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Enyhülnek a figyelmeztető pedagógus sztrájk szabályai. Megszólalt a debreceni szemkorpügyről is a közgyűlési elnök. Társadalmi egyeztetés indul 5 közlekedési kérdésben. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Enyhíteni a kormány a figyelmeztető pedagógus sztrájk szabályait a köznevelési törvény módosításával. A tervezet szerint a legfeljebb 2 órás figyelmeztető munkabeszüntetésre nem vonatkoznának a rendes sztrájknál előírt bejelentési és határidőszabályok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete ezt az egyeztetések első kézzelfogható eredményének nevezte. A törvényjavaslat ugyanakkor továbbra is előírná, hogy a sztrájk idején biztosítani kell a gyermekfelügyeletet, az étkeztetést és a kollégiumok működését. A PDS szerint a legfontosabb vitás kérdésekben egyenlőre nem született megállapodás. Élesen bírálta a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentését Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés és a megyei önkormányzatok országos szövetségének elnöke. Állítása szerint az intézkedés egyeztetése nélkül született, és a vármegyei önkormányzatokat hátrányosan érinti. Az interjúban arról is beszélt, hogy több önkormányzati támogatási program ügyintézése késik. A debreceni szemkorpüggyel kapcsolatban ugyanakkor úgy fogalmazott: a hatóságok megtették a szükséges lépéseket, és a jelenlegi információk szerint a város ivóvízbázisa nincs veszélyben, ugyanakkor a lakosság biztonságát minden gazdasági érdek elé kell helyezni. Új osztályvezető főorvosokat neveztek ki a Debreceni Egyetemi Klinika központjának Gróf Tisza István kampuszán Berettyóújfaluban. Július 1-től Genda Anita vezeti a belgyógyászat gastroenterológiai osztály, míg Gáspár Sándor a szülészet nőgyógyászat osztály irányítását vette át. Az új vezetők hétfőn vették át kinevezésüket Szabó Zoltán professzortól, a klinikai központ elnökétől. Szerető családra talált az a kislánya, akit még februárban helyeztek el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Gyula kampuszának babamentő inkubátorában. A Kenézi Janka nevet kapott újszülött, egészségesen fejlődött, és miután a vér szerinti szülő a törvényben meghatározott 6 héten belül nem jelentkezett érte, megkezdődhetett az örökbefogadási eljárás. Információk szerint a kislány már márciusban megismerkedett leendő családjával, az örökbefogadás pedig májusban vált véglegessé. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni Vámospércsi út csomópontban a kapacitás bővítő fejlesztés befejező szakasza miatt. A következő hetekben több helyen sávlezárásokra és forgalomterelésekre kell számítani. Július 24-ig nem lehet jobbra kanyarodni a Faraktár utcából a Hétvezér utca felé, emellett buszmegálló és járdaépítések miatt több útszakaszon is szűkül a forgalom. Július 20-a és augusztus 7-e között a Budai Nagyantal utcát teljes szélességében lezárják majd. Társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedési témában, amelyek közül az elektromos rollerek szabályozása kapja a legnagyobb hangsúlyt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint különböző külföldi szabályozási és szankcionálási modelleket is megvizsgálnak, mielőtt végleges döntés születik. Közben folytatódik az új kresszelő készítése is. A tervek között szerepelhet az átlagsebességmérés bevezetése a magyar autópályákon, valamint a gyorshajtók elleni szigorúbb fellépés. A cél, hogy csökkenjen a súlyos közúti balesetek száma, és biztonságosabbá váljon a közlekedés minden résztvevő számára.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhet meg néhány gomoly felhő, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként érénk lehet, a délutáni csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1.
2: Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Csak user, ez a Sunshine FM. További szép reggelt, csodás délelőtöt. Pontosan 4:10 van, John Newman dalát hallgattuk, és hát hallgatnánk egyébként olyan közlekedési információkat is, drága hallgatók, amelyek segítik a többiek utazását, autózását, vagy bármilyen közlekedési eszközzel való mozgolódását. Például Debrecenből jelenti Laci, hogy a Nagyerdei körút kicsikét neccesebb, ugyanis építik a Campus Fesztivál, kordonozzák, kamionok jönnek, mennek, úgyhogy nagyobb menetidőre kell készülni. Bármilyen egyéb információtok lenne, az higgyétek el, hogyha tényleg valódi, akkor az hasznos lehet sokak számára. 0623 16 3000, ez tehát az információs vonalunk. És elérkeztünk egy olyan beszélgetéshez, ami már közelebb húz bennünket a július 23-ai Pontot Partihoz. Ez egy felsőoktatási pontváró buli, ami a Sóstó Gardenben lesz, tehát mentsétek el a dátumot. Jövő csütörtök, nagyszerű fellépők, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egy partiba foglalt egyetemi vagy felsőoktatási pontváró buli, ahol mindenki nagyon jól érezheti magát, még sajnos talán abban az esetben is, hogyha nem nyer esetleg felvételt. Na de hogy milyen lehetőségek vannak akár egy egyetemi jelentkezés kapcsán is, arról dr. Vajda Ildikóval beszélgetek már is, a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnökhelyettesével, a Testnevelés és Sporttudományi Intézmény igazgatónőjével, aki itt van velem adásban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Mi köszönjük, hogy elfogadta. Egyetemi jelentkezésekről is beszéljünk, népszerű szakokról, melyek most talán a legnépszerűbbek, amelyek akár még meglepetésül is szolgálhatnak az előző évekhez képest, hogy esetleg olyan képzések indulnak, amire meglepően sokan jelentkeznek.
1: A Nyíregyházi Egyetem képzései között a legnépszerűbb szakok ugyanazok, mint országos szinten. A pedagógus képzési területre, a műszaki képzési területre, a gazdálkodás, a gazdasági képzési területre jelentkeznek a legtöbben, de természetesen az informatika, a sporttudományi képzési területek is nagyon népszerűek a jelentkezők körében.
0: A Nyíregyházi Egyetem is ott lesz a helyszínen, egy standdal készül a Sóstó Gárdenben a Pontot Partin, tehát jövő csütörtökön. Az odalátogatók, a standra tévedők mivel találkozhatnak, milyen információkat kaphatnak?
1: Igen, első alkalommal csatlakozik a Sunshine FM-hez és az OTP-hez a Nyíregyházi Egyetem a Pontot Partin. Nagyon fontos eseménynek tartjuk, hiszen szeretnénk azt az üzenetet közvetíteni a jelentkezők, az érdeklődők, a szülők, a fiatalok felé, hogy a Nyíregyházi Egyetem egy nagyon nyitott és nagyon hallgatóbarát egyetem, ahol gyakorlatilag egy támogató közösségbe érkezik az a fiatal, aki hozzánk adja be a jelentkezését és felvételt nyer. Azon túlmenően, hogy egy nagyon fontos esemény, hiszen ott tudhatják meg a felvételi pontjaikat a jelentkezők, illetve azt, hogy ezek a pontok, ezek elegendőek-e a választott szakhoz, és egy jó hangulatú, vidám, zenével teli, programokkal teli délutántól éjszakában nyúló eseményről beszélünk. Ezen túlmenően a Nyíregyházi Egyetem bemutatja a képzéseit azoknak is, akik esetleg még nem ismerik, és tájékoztatást adnak arról, hogy akik felvételt nyernek, azok ha felvételt megkapják a felvételi értesítést, akkor hogyan indul majd a szeptembertől az egyetemi élet, hogyan tudnak részt venni a gólyatáborban, milyen tájékoztatókon kell részt venniük, és hogyan történik a regisztráció, illetve a beiratkozás. Akik pedig nem nyernek felvételt, ők se keseredjenek el, hiszen lesz lehetőségük még jelentkezni a pótfelvételi időszakban.
0: Izgalommal teli egyébként mindenki számára ez az időszak, mert vagy szülőként a gyermeke az, aki válaszút elé érkezik, vagy gyermekként ugye nem tudja még az ember fia lánya, hogy mégis merre induljon el, mert az érettségi után kinyílik a világ, és nagyon nehéz jó döntést hozni, miközben ugye tapasztalati háttér még nem igazán létezik, hanem mindenki jön a saját maga élettapasztalatával és jó tanácsaival, csak aztán, hogy a gyermek tud-e azzal azonosulni, na az ott egy nagyon jó kérdés, és sokakat ismerek én is, vagy beszélgetésekből kiderült, hogy elindult egy úton, egy pályán, egy szakon annak idején, és rájött arra, hogy nem az volt az ő útja, még munka után sem késő sosem visszaülni például az iskolapadba. Na de visszatérve az eredeti gondolatra, érettségi után tehát két út van hirtelenjében, vagy a munka világa, vagy a továbbtanulás és a felsőoktatás. A Nyíregyházi Egyetem mivel kecsegtet a tanuláson kívül, például milyen lehetőségek várják még a hallgatókat?
1: Valóban egy nagyon nagy korszak, egy nagyon fontos időszak zárul le az érettségével, hiszen a köznevelési intézményben folytatott tanulmányaik lezárulnak, és itt dönteni kell, hogy a munkavilágát, vagy pedig a továbbtanulást választják. Ebben segít a Nyíregyházi Egyetem azzal, hogy egy nagyon színes, nagyon széles és folyamatosan bővülő képzési palettát kínál az érdeklődőknek, amelyben valójában mindenki megtalálhatja azt a szakot, azt az érdeklődési területet, amely aztán a későbbiekben meg fogja határozni az ő életét. Egészen a felsőfokú szakképzéstől a mesterképzésig választhatnak szakokat, és azok is tudnak választani, akik már diplomával rendelkeznek, tehát többedik diplomájukat szerzik.
0: Ha egy mondattal kellene meggyőzni az érettségizőket arról, hogy a Nyíregyházi Egyetemet válasszák, akkor mi lenne ez a mondat?
1: A Nyíregyházi Egyetemnek nagyon sok szlogenje van, és ezek a szlogenek nem csak szlogenek, hanem valóban így is vannak. A Nyíregyházi Egyetem, mint ahogy említettem, egy nagyon hallgató barát, nagyon támogató, nagyon szerethető egyetem, egy nagyon biztonságos egyetem. Mondhatnánk azt is, hogy város a városban, egy kis város, hiszen az a büszkélkedhetünk, és nagyon sokszor mondjuk, hogy az ország valamennyi felsőoktatási intézmények között kiváltságos helyzetben vagyunk, hiszen minden létesítményünk a kampusz területén található. Nem csak az oktatási létesítmények, hanem a kollégiumi elhelyezés, a szolgáltatások, a sport infrastruktúra, nagyon nagy lehetőségük van a hallgatóknak a szabadidőben kikapcsolódni, sportolni, és ezért nem kell a lábukat kitenni az egyetemről. És egy csodálatos környezetben, egy zöld környezetben, a Sóstói erdő ölelésében található a kampusz. Tehát én azt gondolom, hogy egy fantasztikus lehetőség a fiataloknak a tanulásra, a fiatalság megélésére, a kapcsolatteremtésre, a sportolásra, arra, hogy ezt az időszakot tényleg úgy éljék meg, mind a mellett, hogy a tudásszerzés a legfontosabb, hogy nagyon jó élményekkel távozzanak majd a Nyíregyházi Egyetemről.
0: Le lehet tenni, tehát a szakmai alapköveket és életre szóló élményeket és barátságokat is lehet itt kötni és szerezni, és hát ugye a következő nagy mérföldkő, tehát az, hogy a hallgatók felvételt nyernek-e felsőoktatási intézményekbe. Éppen ezért július 23-án remélhetőleg sokakkal találkozunk a Sóstó Gardenben, a Raiffeisen Bank, a Sunshine FM és a Nyíregyházi Egyetem közös parti, ez a Pontot Parti, egy felsőoktatási pontváró buli. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor találkozunk majd ott, jövő héten csütörtökön. Dr. Vajda Ildikó volt a vendégem, a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnök helyettese, a Testnevelési és Sporttudományi Intézmény igazgatónője. Köszönöm szépen még egyszer, csodás napot kívánok!
1: Én is köszönöm szépen.
0: Drága hallgató, 9 óra 23 perc lett, és megérkezett egy régi nagy kedvenc, ami a TikTok miatt lett felkapott.

ezredforduló hajnaláról Shake lesz, méghozzá Méri Méritől 2000-ből. 9 óra 31 perc van. Az előző beszélgetésben dr. Vajda Ildikóval, a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnök helyettesével beszélgettem. Szóba került ugye a pontott part is, meg úgy általában ugye a közelgő felvételi ponthatárok. És hát ami kimaradt a beszélgetésből, de elmaradhatatlan, és azt gondolom hasznos információ lehet azok számára, akik most jelenleg ebben a csónakban neveznek, hogy ha mégsem sikerült a felvételi, akkor pótfelvételére van lehetőség. Július 30-a egy fontos dátum, akkor jön ki a pótfelvételi tájékoztató, és még fontosabb, hogy augusztus 7-ig tudnak jelentkezni. Tehát igazán rövid időszak, vagy idő áll rendelkezésre azok számára, akik a pótfelvételire jelentkeznének. Tehát augusztus 7-ig tudnak, és augusztus 27-én pedig meg lesz majd annak is a ponthatára és a kihirdetése, tehát augusztus 27-én kerül sor. No, ami pedig szintén valamennyire azért az oktatás, az a ma reggel témája, és a kérdése a Facebook oldalunkon, amellyel páros Cinema City Magyarország mozi belépőt nyerhet valaki, aki nem is olyan sokára majd megmutatkozik, vagy a kilétét azt kiderítjük. A kérdés pedig az, hogy mivel egészítenéd még ki a jelenlegi alaptantervet, milyen tárgyakat tennél bele, szerintetek mi válna a diákok hasznára az életben? Ezek tehát a kérdések, Facebook oldalunkon ezt is megtaláljátok. Sajnos ma üzemanyagár változás, és a sajnos az már magában hordozza az emelkedés fogalmát is. 14 forintos benzin, 7 forintos gázolaj drágulás, így a 95-ös benzin átlagára már 600 fölött egy picivel, a gázolaj pedig 615 környékén van, szintén ez egy átlagár. Na, ami pedig a hőmérsékletet illeti, hát mára tegnap elvileg ugye mára 28-30 fokot jósoltak, elvileg 25 lesz belőle, melegfronti tünetek viszont jelentkezhetnek, ami nem is a véletlen műve, ugyanis holnap már 32-33, pénteken 35-36 fok, na de nem eszik ezt olyan forrón, jövő héten ismét egy mérsékeltebb 30 közeli állapotok, szóval lesz most egy hirtelen kiugrás, azt az egy-két napot kell átvészelni, és utána helyreállnak megint a dolgok, de hogyha valaki nagyon szereti a forróságot, azok jövő héten kicsikét fázni fognak. Na, közben pedig megérkezett a VB hivatalos himnusza is, Shakira újdonsága, ez pedig a Die Die.

0: jó zene ez volt, Zed és Hayley Williams közösen a Stay the Night. 10 perc múlva pedig már pontosan 10 óra, úgyhogy nyakunkon a friss hírek, információk és Váci Zoli érkezése is. Közben pedig érdemes megérkezni játékunkba, ami augusztus 28-án teljesedik ki egy sorsolásban, és akkor derül majd ki, hogy kiviheti el egy teljes hétvégére a Sunshine Valent autót, azt, amit érdemes levadászni addig is. Ez egy kékszínű MG3-as, és ráadásul ugye emellé az autó mellé a hétvégére jár még egy hajdúszoboszlói hotel Aurum kényeztető wellness hétvége is, egy páros kényeztetés, úgyhogy érdemes kivenni a részed a játékból. Ha bárhol térségünkben megtalálod az autót, érdemes tehát lefotózni, a QR kódok segítségével regisztrálni, és onnantól kezdve pedig a szerencsében bízni. Kedves Henrikek, Rolandok, benneteket pedig Isten éltessen sokáig, hiszen ma van a névnapotok, úgyhogy Kondor Roli is figyel, és várja a köszöntéseket, majd a Sunshine délutánban ő is megérkezik, addig is csókoltatjuk őt is. Na és hogy közben mi történt ma reggel?
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Például azt fontolgatják, hogy a 16 éves tankötelezettséget 18-ra emelik. Ez még egyébként csak egy gondolati történet. Ezzel a hátrányos helyzetű gyermekeken szeretnének segíteni, hogy még tovább az oktatási rendszerben tartják ezzel, még tovább fogva a kezüket.
2: 18 évesen még lehet, hogy 8-os lesz.
0: Hát nem lehetetlen.
2: Fú, azért az meg kemény. Tehát most
0: valaki engedje már át, amikor azt mondja az igazgató.
2: Mennyi? 14 éves egy átlagos, ugye? Egy 8-os.
0: Igen.
2: 14 az egyik, a másik 18. Uram, bocsánat, még mondjuk késik, vagy ilyesmi egy kicsit. Tehát mondjuk a késő, ját nem, a 18 évnél mindenképp befejezi.
0: Igen, nekem
2: de ha
0: is...
2: nem fejezi be, mert mondjuk késett, és ő mindenképp meg akarja. Nem a tankötelezettség a kötelező 18 évesen, 20 évesen még mindig. Kisfiam, most már le kell vizsgáznod, és át kell menned valahogy.
0: Igen, nyilván egyébként a diákok nem dohányoznak, de filmekben láttam ilyet, hogy a tizenévesek is már kint vannak, és elbújnak, és szünetben a fa tövében cigiznek, tehát általános iskolában.
2: Láttál ilyet? Én tapasztaltam, amikor gyakorlaton voltam, és tanítottam, és kérdeztem, hogy hol a fél osztály, és mondták, hogy hát lent Ricsikének éppen a születésnapját ünneplik,
0: pesgőznek. Ma lett 12.
2: Ezek 8-osok voltak, igen, majd az egyik feljött, és közöltem, mondta, hogy hát éreztem rajtuk, meg lehetett látni, hogy dohányoznak is, és akkor így mondták a tanáriba a többiek, hogy jó, hát ő már mondta a kisfiú 4 éve, vagy 4. korától aktív dohányos.
0: De így, saját bevallása szerint. Ettől távol tartani mindenkit, és csak azt akartam ebből kihozni, hogy míg a többiek ugye a fatövében dohányoznak stikába, addig ugye az osztálytársuk, aki már 18 éves, ugye már vehet alkoholt, vehet dohányterméket.
2: Viszi a többieknek.
0: Igen, na jó, hát remélhetőleg azért nem ez lesz a nagy százalékban, hogy a 18 éves a 8. osztályos.
2: És hát még mielőtt mindenki azzal vádolna minket, mindig szegény rollereseket bántjuk, hogy az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz lehetne, mert beteszed, összezárod, beteszed a csomagtartóba, a kocsiba, elmész nyaralni, elmész kirándulni, vagy ha messzebb van a munkahelyed, leparkolsz egy parkolóban, kiveszed a parkolóból a rollert, kinyitod, azt az 1-2 kilométert villámgyorsan meg tudod tenni, idézőjelben villám gyorsan, de gyorsabban, mint gyalogos, tehát azt mondom, hogy azzal lehet úgy közlekedni. Tehát tényleg egy tiszta, otthon tölthető, praktikus eszköz lenne, csak meg kell tanulni vele közlekedni.
0: Mint ahogy annak idején a mikrohullámos ütőt is meg kellett tanulni használni, és nem a macskát szárítani benne. Tehát, hogy volt, akivel egy szócsatába kerültem, amiatt, mert hogy az is hülye, aki használja meg, aki kitalálta, volt az ő véleménye ez, hogy ezt be kellene tiltani. Én meg azt mondtam, hogy ott se a mikro, illetve a feltalálója a hibás, hogyha valaki macskát szárított benne, és elpusztult az állat, mert ilyen is volt. Szóval csak ésszel kellene tudni használni, remélhetőleg egyébként észnél vagytok közben.
2: Ha már ezt mondtad, a mikrónál meg egyébként most vannak nagyon jó főtt kukorica receptek, azt is érdemes megnézni videók, a 4 perc alatt elkészül benne egy főtt kukorica, csak szólok.
0: Akkor a holnapi téma is megvan.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 54 perc van, hát akkor holnap majd mikrózunk, hogy milyen ételeket lehet benne elkészíteni. Közben pedig ugye valakinek oda kell adnunk a mai mozi jegyet a Cinema City Magyarország jóvoltából. A kérdés az volt, hogy a jelenlegi alaptantervet milyen tárgyakkal egészítenéd ki, mi válna a diákok hasznára az életben. Nagyon sok, nagyon jó példát hoztatok, remélhetőleg a döntéshozók majd ebből is mazsoláznak, és hát ha egy másfajta irányba terelik az oktatást. látogatást. Sebők Böbének pedig gratulálunk, megvan a mozi egyböbe, úgyhogy jó mozizást, pénzügyi és viselkedés, kommunikáció, életre nevelés. Ő egyébként ezt írta. És ezzel ért véget így a mai keltető. Köszi a figyelmet, holnap reggel ismét jövünk, 6-kor kezdünk, itt lesz veletek akkor is majd Dankó Laci és Olasz Gabi. Csodás napot, ciao!
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Parti. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni. A színpadon Magyarország legfelkapottabb előadói és DJ-i: Vini, Mollywood,

0: hírek a Sunshine FM-en.
1: Társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedési témában, amelyek közül az elektromos rollerek szabályozása kapja a legnagyobb hangsúlyt. A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint különböző külföldi szabályozási és szankcionálási modelleket is megvizsgálnak, mielőtt végleges döntés születik. Közben folytatódik az új kresszelő készítése is. A tervek között szerepelhet az átlagsebességmérés bevezetése a magyar autópályákon, valamint a gyorshajtók elleni szigorúbb fellépés. A cél, hogy csökkenjen a súlyos közúti balesetek száma, és biztonságosabbá váljon a közlekedés minden résztvevő számára. Emberölés miatt emelt vádat a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség 2 fiatalkorú fiú ellen. A vád szerint a 15 éves és 16 éves vádlott tavaly októberben Hajdúnánáson egy korábbi vita miatt akart elégtételt venni haragosain. Egy busz megállónál vasruddal és faléccel támadtak rájuk. Egyik áldozatukat olyan súlyosan bántalmazták, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette. Két fiú elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül elfogták őket. Az ügyészség most mindkettőjükkel szemben fiatalkorúak börtönbüntetését indítványozza. Komplex energetikai korszerűsítés kezdődik a debreceni mentőállomáson. A több mint 1 milliárd forintos országos program keretében 20 mentőállomás újul meg, köztük a debreceni is. A beruházás során korszerűsítik a hőszigetelést, kicserélik a nyílászárókat, modernizálják a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamos hálózatot építenek ki, valamint napelemeket is telepítenek. A fejlesztés célja a fenntartási költségek csökkentése és a mentő dolgozók munkakörülményeinek javítása. Tervpályázatot írt ki Debrecen önkormányzata a déli városrész hosszú távú fejlesztésére. A cél egy fenntartható, zöld és élhető városközpont megtervezése, amely összehangolja a lakó, munkahelyi, oktatási, kereskedelmi és rekreációs funkciókat is. A város hangsúlyozza, hogy a pályázat egyenlőre nem jelent konkrét beruházást, hanem a lehetséges fejlesztési irányok feltárását szolgálja. A munkaanyag elkészülése után a debreceni lakosok, civil szervezetek és szakmai szereplők is véleményt mondhatnak, mielőtt megszületik a végleges fejlesztési koncepció. Sors és szenvedély elnevezéssel ad koncertet a Kodály Filharmonikusok augusztus 18-án este 9 órától Debrecen főterén a Klasszikusok Éjszakája program keretében. A karneváli hét egyik kiemelt zenei eseményén Rachmaninov második zongora versenye és Beethoven világhírű 5. úgynevezett Sors szimfóniája is elhangzik. Az est szólistája Giovanni Bertolazzi zongora művész lesz, a zenekart Somogyi Tóth Dániel vezényli majd. A szabadtéri koncert a klasszikus zene kedvelő itt várja majd a Kossuth téren. Betiltaná a kotorék vadászatot Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a tárca vezető közölte. Természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett és kezdeményezi a jogszabály módosítását. Véleménye szerint ez a legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy a föld alatti vadászat során nem csak a rókák, hanem a vadászkutyák is megsérülhetnek, a rókakökök pedig szinte biztosan elpusztulnak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhet meg néhány gomoly felhő. Esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként érénk lehet, a délutáni csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek utávos pedig itt az idő, hogy újra átadjuk magunkat a legjobb zenéknek. Induljon az óra Ray Daltonnal ma július 15-én, mondhatni a hónap kellős közepén. Na de pörögnek tovább a kedvencek, pörög tovább a nyári szünet, úgyhogy tarts velünk ma is.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Ma is együtt nyomjuk, ma július 15-én. Hát, a nyár közepén vagyunk, de ma sem lesz szükségünk jégkockára, szalmakalapra, sőt, hagyd békén a klíma távirányítóját, szerintem ezek nélkül most nagyon jól el lehet lenni. A héten ma van úgymond a leghidegebb, holnap majd jön egy nagy ugrás, 32, aztán pénteken már 35 fok is lehet, szóval ez óriási ugrás, sokak szervezete nem is nagyon fogja érteni, hogy most igazából mi történik, és sajnos ugye erre negatívan fog majd reagálni. Lehetnek rosszul létek, kiugró vérnyomás, gyakori szédülés és szokatlan fáradékonyság. Én komolyan mondom, már úgy szeretném, hogyha egyszer a humán meteorológiában csak is kizárólag pozitív dolgokról tudnak beszélni, de tudjátok, mit hagyjuk. Jöjjenek inkább a zenék, azok mindig pozitívak. Irány a vanyugat, itt van velünk Kesha és Pitbull.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Te hány órát alszol éjszaka? Ma annak nézzünk utána, hogy mi történik annak a szervezetével, aki rendszeresen 6 óránál kevesebbet alszik. Az nem csupán fáradtsággal jár, a hormon háztartástól az immunrendszerig számos létfontosságú folyamat borulhat fel a szervezetben. Egyre több kutatás figyelmeztet arra, hogy a tartós alváshiány csendben, alattomosan építi le az egészséget, sokszor jóval hamarabb, mint gondolnánk. Sajnos a felnőttek egyre kevésbé tudják megvalósítani a napi 9 óra alvásukat, mert kb. Ennyire lenne szükségünk. Jó, még a 8 is belefér, de a 6 óránál rövidebb alvás bizonyítottan legyengíti a szervezetet és az immunválaszt. Alvás alatt a szervezet láthatatlanul, de intenzíven dolgozik, ilyenkor teremti meg a védekező képesség alapjait is. De hogyha nem alszunk eleget, akkor az immunrendszer gyengüléséhez vezet, nem tud az sem erősödni. A kutatások kimutatták, hogy összefüggés van az alvás ébrenlét ciklusai és az immunrendszerünk között. Alvás közben képződnek azok a molekulák, amelyek segítenek a szervezetnek felvenni a harcot a vírusokkal, baktériumokkal szemben, ezeket az anyagokat használja fel a betolakodók ellen, ami szervezetünk vagy a vírusokat is ezzel küzdi le. De a nem megfelelő mennyiségű alvás fokozza a szorongást, súlygyarapodáshoz vezet és a teljesítőképesség visszaeséséhez, de egyéb egészségügyi következményei is vannak, nő a cukorbetegség és más krónikus betegségek kialakulásának esélye. Szóval próbálj rá törekedni, hogy a 4-5-6 óra az nem elég. Legalább 7-9 óra közötti alvásra lenne szükséged.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Nem sokára 11, a Juice első órájának a végét értük el, hogyha most csatlakoztál, akkor van egy jó hírem. Ez még csak a bemelegítés volt, remek zenikkel telepakolt órák várnak még rád, előtte viszont jöjjenek hamarosan a friss hírek, aztán folytatjuk a legjobb zenikkel, maradj velünk a következő órákra is, most viszont még jöjjön Biberexa azzal a slágerével, amivel szerintem alaposan oda pörkölt mindenkinek, hiszen a Faithless Insomniáját, egy igazi elektronikus himnuszt dolgozott át a leglegendásabb kategóriákból. Érkezik már is a New Religion.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fulladás veszélyes babatermékekre figyelmeztetnek. Kiírták a tervpályázatot a déli városrész fejlesztésére. Súlyos égési sérüléseket okozhatnak a felmelegített squishy játékok. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Fulladás veszélyes babatermékekre figyelmeztet egy brit fogyasztóvédelmi vizsgálat. A szakemberek több online piac téren olyan cumisüvegtartó párnákat, csecsemőknek kínált alvópárnákat és kapucnis hálózsákokat találtak, amelyek súlyos sérülésekre

0: pont koncepciójának kidolgozása. A tervezés a majorsági földeket, a Salakmotor stadion környékét és az egykori repülőtér hangárjainak területét is érinti. A pályázat során a lakó, munkahelyi, oktatási és zöld területi funkciók összehangolását, valamint a fenntartható közlekedési megoldásokat is vizsgálják. Az önkormányzat hangsúlyozta, a tervpályázat még nem jelent beruházási döntést, a későbbi tervezési szakaszokban pedig a lakosságot és a civil szervezeteket is bevonják. Virtuális valóság segítségével teszik könnyebbé a gyermekek számára az orvosi beavatkozásokat a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján. A kis betegek VR szemüvegen keresztül tündéreket követhetnek, mesebeli tájakon kalandozhatnak, vagy a tenger mélyét fedezhetik fel, miközben vérvétel vagy más vizsgálat zajlik. A klinikán jelenleg 4 VR eszközt használnak, elsősorban a gyermeksürgősségi ellátásban. Újabb tudományterületekkel bővíti együttműködését a Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem. A megállapodás az agrár és élelmiszer tudományok mellett már a műszaki és gazdaságtudományi képzésekre is kiterjed. A két intézmény a jövőben közös kutatásokat, nemzetközi projekteket, konferenciákat, valamint oktató és hallgató cseréket is szervez majd. A több mint 50 éve működő partnerség célja, hogy közösen keressenek megoldásokat a klímaváltozás, az élelmiszer biztonság és a precíziós gazdálkodás kihívásaira. Elkészült a Pallagi úti idősek háza egyik felújított szárnya. A csaknem 200 millió forintos fejlesztés során modern, akadálymentes részleget alakítottak ki, amely korszerűbb és kényelmesebb környezetet biztosít az ott élők számára. Az intézmény teljes felújításáról még 2017-ben döntöttek, a munkálatok pedig ütemezetten szárnyanként zajlanak, hogy az ellátás folyamatos maradhasson. A beruházást Debrecen önkormányzata saját forrásból finanszírozta. Óvatosságra intik a szülőket a géllel töltött squishy játékok miatt. Külföldön ugyanis több gyermek is súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután a játékot mikrohullámú sütőbe melegítették fel, vagy az felforrósodott egy parkoló autóban. A szakemberek szerint a játékok rendeltetésszerű használata mellett biztonságosak, ugyanakkor tilos mikróba sütőbe vagy radiátorra tenni, illetve tűző napon hagyni őket. A szülőknek most azt javasolják, hogy beszéljenek gyermekeikkel az interneten terjedő veszélyes kihívásokról is, és rendszeresen ellenőrizzék, hogy a játékok nem sérültek-e meg.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhet meg néhány gomoly felhő, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként érénk lehet, a délutáni csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mi pedig már is visszatérünk a jó zenékhez, a hírek megvoltak, jöhet a szórakozás. Minden nyárnak megvan a saját slágere és himnusza. Szerintem az idejének, ha nem is a legnagyobb, de az egyik meghatározója érkezik már is, a Loco.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Swift éneket nálunk, Vadi és Sláger az Opel Light Sold 4:12 múlt 5 perccel, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod, ma pedig remélem köszöntötted már a Henrikeket és a Rolandokat. Július 15-én ők a névnaposok, és képzeld, ha szülinapod van, akkor együtt ünnepelsz Liptai Klaudiával, aki 53 éves lett, de a világhírű színésznők közül a Bridget Nielsen is ünnepel, aki 63 ma. Ő leginkább arról híres, hogy Sylvester Stallone ex-felesége volt, és a Rocky 4-ben ugye is a feleségét alakította, itt jöttek össze egyébként. Na de mi már is folytatjuk a nap fontos eseményeivel. Figyelj, mert a te horoszkópad is elmondjuk most.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Nem ártana, ha a kos lassítana egy kicsit. A szokásos lendület helyett most inkább a belső hangokra figyeljen. Így rájöhet, hogy nem kell mindig rohanni ahhoz, hogy előrébb jusson. A bika úgy érzi, most végre leereszthet, a pihenés és a kényeztetés most nem luxus, hanem valódi feltöltődés lehet. Egy nyugodt séta vagy egy jó könyv csodákra képes. Az ikrek ma kicsit szétszórtnak érzi magát, mintha túl sok minden történne egyszerre. Ilyenkor jól jön, ha megengedi magának, hogy csak egy dologra koncentráljon a sok helyett, a feladataival pedig lépésről lépésre türelmesen haladjon. A rákot érzelmei most mélyebbre viszik, mint általában, és ez gyógyító lehet. Ne féljen az egyedül léttől, hiszen a magány most nem elszigeteltség, hanem az önmagunkkal való találkozás lehetősége. Az oroszlán igazán elemében van, hiszen a nyár közepén a nap ereje is önt tölti fel energiával és magabiztossággal, ragyogó, és ez másoknak is feltűnik. A szűz precizitása és részletekre való odafigyelése most igazán jól jön, mert olyan feladatok adódnak, amelyeknél ez az alaposság aranyat ér. A mérleg diplomáciai érzéke a kapcsolataiban most szerencsére kiválóan működik, és ezért képes olyan helyzeteket is elsimítani, amelyek másoknak komoly fejtörést okoznak. A Skorpióban ma olyan érzések bukkalhatnak fel, amelyeket eddig nem engedett a felszínre, most azonban itt az idő, hogy szembenézzen velük. Persze ez nem mindig kellemes, de a végére sokkal erősebbnek érzi majd magát. A nyilast mindig is a kaland vágya hajtja, a nyári hangulat még inkább felerősíti azt a vágyát, hogy új dolgokat fedezzen fel, lehet, hogy egy utazás terve is kezd körvonalazódni. A bak céltudatossága ma gyümölcsöt hozhat, és úgy érzi, hogy kitartó munkája végre kezd megtérülni. Még az is lehet, hogy a munkahelyén előléptetés vár önre. A vízöntő most igazán ragyogó, és úgy érzi, hogy szabadon kifejezheti mindazt, ami különlegessé teszi. A mai nap kedvez az újító gondolatoknak és a szokatlan megoldásoknak. A halak nehezen tud a munkára koncentrálni, hogy a feszültség van körülötte. Próbálja meg oldani ezt a feszültséget, akár csak azzal, hogy meghallgatja a kollégái lelki problémáit.
1: Sunshine FM

további remek napot kíván mindenkinek a Sunshine FM, és lendületes munkaidőt mindenkinek. Hát, akik reggel mentek tankolni, ők alaposan meglepődhettek, hiszen, ahogy tegnap mondtuk, jócskán megugrottak az árak, két számjegyű drágulás a 95-ös esetében, 14 forinttal lett már a több, a gázolaj pedig 7-tel. Ugye hát kilőtt most az olajára, sajnos, hát ezt lekövetik a hazai benzinkutak is, viszont ezáltal 600 fölé emelkedett a 95-ös, ami már ugye érezhetően fölötte van a múlt hónap végén kivezetett 595 forintos védett árnak, de a gázolaj esetében is ugyanez a helyzet. Nekem rossz előérzetem van, úgyhogy evezünk is más vizekre, jöjjenek a jó zenék, itt egy óriási klasszikus, Mojo is a Lady.

Jennifer Lopez egyike azon hírességeknek, akikről az idő vagy az idő múlása valahogy elfeledkezett, hogy rajtuk is kéne már látszani valaminek, miközben ugye 56 éves, továbbra is ugyanúgy néz ki, mint amikor 30 valahány évesen berobbant a köztudatba. Az ilyen hölgyekre mondják azt, hogy megnyerték a genetikai lottót, szóval David Guetta igazán mázlista, pasas, hogy neki is sikerült együtt dolgoznia vele az idei nyárra, összepakolt, slágerük szólt, most a Save Me Tonight, de Radics Gigi is hozza nem sokára majd a dilemmát. Aztán már is ránézünk a napi hírekre, a térség aktualitásaira, újdonságaira, ugyanis a hírösszefoglaló ma is összeszedi nekünk majd mindezt pontban délben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank Kécs tandját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást.
5: Vagy hívd az 555-555.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Nyíregyházán. Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter új vidékfejlesztési programot jelentett be. Autómentes hétvégék jönnek Debrecen belvárosában. Társadalmi egyeztetés indult az új javítási szabályokról. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Új vidékfejlesztési programot jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A Szent István vidékfejlesztési programról szerdai egésznapos ülésén tárgyal a kormány. A tervek szerint a program jelentős fejlesztési forrásokat biztosítana a helyi közösségeknek, erősíteni a háziorvosi, közlekedési és közművelődési szolgáltatásokat, valamint új munkahelyek létrehozását és a helyi gazdaság fejlesztését is támogatná. A program része egy hazatelepülési kezdeményezés is, amely a vidékre visszaköltözők számára teremtene kedvezőbb lehetőséget. Autómentes hétvégéket vezet be Debrecen önkormányzata a belvárosban. Július 17-től augusztus 30-áig minden hétvégén péntek este 6 órától vasárnap este 6.

0: Debrecenből, a visszaút pedig 10:30-kor kezdődik. 10.000 forint értékű utalványt kap minden hajdúnánási háztartás augusztus 1-től, jelentette be a város polgármestere. Bódi Judit közölte, az utalvány több önkormányzati szolgáltatás igénybevételére lesz felhasználható. A városvezető szerint ezzel egy korábbi választási ígéretet teljesítenek most. A támogatás részletes feltételeiről, valamint az igénylés és a felhasználás módjáról még ezen a héten ad tájékoztatást az önkormányzat. Újabb jelentős útfelújítása zárult le Berettyóújfaluban. A beruházás során közel 2,8 km hosszan kaptak szilárd aszfalt burkolatot a korábban zúzott köves utcák. A fejlesztés többek között a Balassi Bálint, a Betlen Gábor és a Nagyváradi utcát is érintette. Emellett patkarendezést, járdakorrekciót és csatlakozó útszakaszok kiépítését is elvégezték. Sikeresen lezajlott a 8. és 9. állandó ráfordítású madárgyűrözés a Hortobágyi vonulás kutatóállomáson. A szakemberek összesen közel 60 madarat fogtak be, amelyek között több korábban már megjelölt, visszafogott egyed is volt. A felmérés során 8 madárfajt regisztráltak, a leggyakoribbak a cserregő nádiposzáták és a barátkák voltak. Társadalmi egyeztetés indult a fogyasztási cikkek javíthatóságát ösztönző új kormányrendeletről. A tervezet szerint július 31-től a gyártóknak és forgalmazóknak a jótállási időn túl is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét, valamint a szükséges pótalkatrészeket is. A szabályozás azt is előírná, hogy a jótállási időn belül megjavított termékek garanciája 12 hónappal meghosszabbodik. Bevezetnék az egységes európai javítási adatlapot is, amely átláthatóbbá tenni a javítás költségeit és feltételeit. A társadalmi egyeztetés még szombatig tart.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Kedden rendezték a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a 16. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjat. Világklasszisokat láthatott a közönség, a kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és világcsúcstartó rúdugró Armand Duplantis, a négyszeres fedett pályás világbajnok súlylökő Tom Welsh, a kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok távolugró Miltiand Stentoglu is rajthozált. Ott volt a mezőnyben a debreceni Kozák Luca és Kleckner Hanga is. A női rúdugróknál utóbbi 426 centivel hetedik lett. A női 100 gát mezőnyében világklasszisokkal futhatott Kozák Luca. Jól kapta el a rajtot, és szinte hibátlan futással hatodiként száguldott át a célvonalon. Ideje viszont káprázatos volt, 12:59-et mutatott a kijelző, ami új országos csúcs. Luca idén már másodjára módosította a magyar rekordot. A bő egy hónapos nyári pihenő után újra munkába álltak a DVSC Skyline kézilabdásai. A játékosoknál az első nap felmérésekkel telt, az újonnan igazolt Monika Kobilinska is rendben megérkezett Debrecenbe. Alicia Toblankkal még Brestben játszott együtt, Ada Placek pedig a lengyel válogatottban állandó csapattársa. Kedden délelőtt már a konditeremben dolgoztak a lányok, délután pedig a pályán gyakoroltak. A felkészülés nagy részében naponta két edzésük lesz, és a szeptemberi szezon rajtig nem kevesebb, mint 9 edzőmérkőzést játszanak majd. Ellenfél ez többek között az MTK, a Román Szlatina, a Ferencváros és a Győr is. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. Köszönöm figyelmüket, további szép napot!
0: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhet meg néhány gomoly felhő. Esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként érénk lehet, a délutáni csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Bácsi Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a Kossuth utcán továbbra is zajlanak a építési munkálatok, de miatt a buszsávot kell igénybe vegyük, és ott nagyon-nagyon figyelembe közlekedjünk. A Nádor utcától a Bentérig tartó építési munkálatok szintén még folynak. Új közlekedési helyzet alakult ki a Nagyerdői körúton. A jövő héten történik a Campus Fesztivál lebonyolítása, és ezek folytán a koridorok építése most kezdődik, tehát a kamionok közlekedése, építési területnek a munkásemberekben nagyon-nagyon figyeljük. Valamint még arra szeretnék mondani, hogy a Hétvezér, Vámoszpért, Budai út kereszteződésében az utolsó munkálatokat végzik, tehát ott is óriási torlódás van. Balesetmentes közlekedés és kitartást kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: It's beautiful things that I've got.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
2: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM.

0: nekem is jár.
1: Hello 93.5 Sunshine FM Debrecen. Hajd, hogy mi legyünk a következő órában is a hangulat felelősöd, és persze az utitársad vagy a munkatársad. A Jusszal délután 2-ig dolgozhattunk együtt, a friss hírek után pedig megismételjük majd reggeli műsorunk legjobb pillanatait 1 és 2 között, de a helyi programokból is összeállítunk egy jó kis csokorra valót. Közben pedig folyamatosan a Sunshine legjavát játsszuk, a zenéket gondosan válogatjuk neked óráról órára. Ha pedig van bármilyen útinfód vagy játékoinkra küldenél üzenetet, akkor 0620 316 3000. Menj el a számunkat, ide jöhet SMS és Viber.

0: Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed. Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
1: Szombaton retroest a Grand Casinóban.
2: Igazi retrozenék, ízek és italok.
1: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap,
2: és az esti sorsolásokon az összdíjazás
1: 1 millió forint.
2: Grand Casino 024.
1: A Debrecen Pláza földszintjén.
2: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat.
2: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
3: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Enyhülnek a figyelmeztető pedagógus sztrájk szabályai. Megszólalt a debreceni szemkorpügyről is a közgyűlési elnök. Társadalmi egyeztetés indul 5 közlekedési kérdésben. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Enyhíteni a kormány a figyelmeztető pedagógus sztrájk szabályait a köznevelési törvény módosításával. A tervezet szerint a legfeljebb 2 órás figyelmeztető munkabeszüntetésre nem vonatkoznának a rendes sztrájknál előírt bejelentési és határidő szabályok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete ezt az egyeztetések első kézzel fogható eredményének nevezte. A törvényjavaslat ugyanakkor továbbra is előírná, hogy a sztrájk idején biztosítani kell a gyermekfelügyeletet, az étkeztetést és a kollégiumok működését. A PDS szerint a legfontosabb vitás kérdésekben egyenlőre nem született megállapodás. Élesen bírálta a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének csökkentését Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés és a megyei önkormányzatok országos szövetségének elnöke. Állítása szerint az intézkedés egyeztetése nélkül született, és a vármegyei önkormányzatokat hátrányosan érinti. Az interjúban arról is beszélt, hogy több önkormányzati támogatási program ügyintézése késik. A debreceni szemkorpügy kapcsolatban ugyanakkor úgy fogalmazott. A hatóságok megtették a szükséges lépéseket, és a jelenlegi információk szerint a város ivóvízbázisa nincs veszélyben, ugyanakkor a lakosság biztonságát minden gazdasági érdek elé kell helyezni. Új osztályvezető főorvosokat neveztek ki a Debreceni Egyetemi

0: nem jelentkezett érte, megkezdődhetett az örökbefogadási eljárás. Információk szerint a kislány már márciusban megismerkedett leendő családjával, az örökbefogadás pedig májusban vált véglegessé. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni Vámospércsi út csomópontban a kapacitás bővítő fejlesztés befejező szakasza miatt. A következő hetekben több helyen sávlezárásokra és forgalomterelésekre kell számítani. Július 24-ig nem lehet jobbra kanyarodni a Faraktár utcából a Hétvezér utca felé, emellett buszmegállói és járdaépítések miatt több útszakaszon is szűkül a forgalom. Július 20-a és augusztus 7-e között a Budai Nagyantal utcát teljes szélességében lezárják majd. Társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedési témában, amelyek közül az elektromos rollerek szabályozása kapja a legnagyobb hangsúlyt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint különböző külföldi szabályozási és szankcionálási modelleket is megvizsgálnak, mielőtt végleges döntés születik. Közben folytatódik az új kresszelő készítése is. A tervek között szerepelhet az átlagsebességmérés bevezetése a magyar autópályákon, valamint a gyorshajtók elleni szigorúbb fellépés. A cél, hogy csökkenjen a súlyos közúti balesetek száma, és biztonságosabbá váljon a közlekedés minden résztvevő számára.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén napos, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhet meg néhány gomoly felhő. Esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként érénk lehet, a délutáni csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Nálunk csak jó zene, de tényleg, hiszen mi vagyunk a Sunshine FM itt a 93.5-ön, Váci Zoli pedig a mikrofonnál. Ebben az órában még a munkatársadként minden megtesz azért, hogy jól teljen a napod, és gyorsan pörögjön a munkaidő. Na de csapjunk a lovak közé, jöhetnek a kedvencek.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallom.

0: 3:02, nincs még vége a mai Juice-nak ezt az órát. Szigorúan együtt töltjük, remélem itt maradsz te is kettőig, meg utána is, mert hogy jönnek tovább majd a jó zenék attól, hogy én átadom a stúdiót majd Rolinak. Na de én azért még jöttem egy nagyon fontos hírrel, ami hát igen meglepett. Pénteken legalább 35 fokot jósolnak országosan a szakemberek, nem is ez a meglepő, hanem ami utána jön. Szombaton jön ugyanis egy hideg front, ami alaposan megáztatja majd az országot, és tényleg reméljük, hogy ez valóban így lesz. Na de jövő héten nagyon kellemes hőmérséklet lesz, bár nem feltétlenül a strandolóknak kedvez, ugyanis 25-27 fokos maximumokkal örvendeztet meg majd minket ez a hét, aztán majd jövő hét végére ismét visszatér majd a 30. Summa summarum, a forróság és a pancsolás szerelmeseinek, én azt látom, hogy a most pénteket azt nagyon ki kéne használnia.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: És hát még mielőtt mindenki azzal vádolna minket, mindig szegény rollereseket bántjuk, hogy az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz lehetne, mert beteszed, összezárod, beteszed a csomagtartóba, a kocsiba, elmész nyaralni, elmész kirándulni, vagy ha messzebb van a munkahelyed, leparkolsz egy parkolóban, kiveszed a parkolóból a rollert, kinyitod, azt az 1-2 kilométert villámgyorsan meg tudod tenni, idézőjelben villámgyorsan, de gyorsabban, mint gyalogos, tehát azt mondom, hogy azzal lehet úgy közlekedni. Tehát tényleg egy tiszta, otthon tölthető, praktikus eszköz lenne, csak meg kell tanulni vele közlekedni.
3: Mint ahogy annak idején a mikrohullámos ütőt is meg kellett tanulni használni, és nem a macskát szárítani benne. Tehát, hogy volt, akivel egy szócsatába kerültem, amiatt, mert hogy az is hülye, aki használja, meg aki kitalálta, volt az ő véleménye ez, hogy ezt be kellene tiltani. Én meg azt mondtam, hogy ott se a mikro, illetve a feltalálója a hibás, hogyha valaki macskát szárított benne, és elpusztult az állat, igen. Mert ilyen is volt. Szóval csak észre kellene tudni használni, remélhetőleg egyébként észnél vagytok
2: közben. Ha már ezt mondtad, a mikrónál meg egyébként most vannak nagyon jó főtt kukorica receptek, azt is érdemes megnézni videók, a 4 perc alatt elkészül benne egy főtt kukorica, csak szólok.
3: Akkor a holnapi téma is megvan.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Történelmi és maratoni mozizás vár ránk Debrecenben. Július 17-e és 19-e között az Apollo mozi non-stop üzemmódba kapcsol, hogy egy hatalmas filmfesztivállal búcsúztass el. A legendás 1997 óta változatlan Kertész Mihály nagytermét a teljes felújítás előtt. Éjjel-nappal, hajnalban és korra reggel is pörögnek majd a filmek az elmúlt 30 év legnagyobb sikereitől a friss premierekig. Ezt a non-stop mozi ünnepet kár lenne kihagyni. Fáj a hátad a sok irodai üléstől, vagy csak ráférne a rozsdás ízületeidre egy kis olajozás? Szuper hírünk van! Nyíregyházán a Sóstói tó és Sóstói piac közötti zöld területen június 15-től minden hétfőn délután 6 órától teljesen ingyenes gerinctornával várnak a Sóstói fittesték keretében. Profi gyógytornászok fognak gatyábarázni a fák árnyékában, szóval nem kell félned, hogy meghúzod magad. Kortól és edzettségi szinttől függetlenül bárki jöhet, úgyhogy kapd elő a kényelmes nadrágod, és irány a szabad levegő. A tested hálás lesz érte.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Ez

Még néhány perc 2 óráig, és még néhány perc a mai Juice-ból. Lassacskán búcsúznunk kell. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok ezen a 4 órás utazáson. Remélem, sikerült egy kis jó kedvet, energiát és sok jó zenét vinnem a napotokba. Mára elköszönök ugyan, de holnap is találkozhatunk ugyanitt, és innen folytatjuk, ahol most befejeztük. Vigyázzatok nagyon magatokra, hallgassátok a Sunshine FM-et a jó zenékért és a friss, aktuális közlekedési hírekért. Ezekkel kollégáim a továbbiakban is szolgálnak majd. Váci Zoli pedig már a búcsúzik, csokolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a Pontot Partira a Sóstó Gardenbe.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Parti. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt.
2: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter új vidékfejlesztési programot jelentett be. Módosulhat az akkumulátor újrafeldolgozók engedélyezése. Megszólalt a TechVolt főigazgatója.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új vidékfejlesztési programot jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A Szent István vidékfejlesztési programról szerdai egésznapos ülésén tárgyal a kormány. A tervek szerint a program jelentős fejlesztési forrásokat biztosítana a helyi közösségeknek, erősíteni a háziorvosi, közlekedési és közművelődési szolgáltatásokat, valamint új munkahelyek létrehozását és a helyi gazdaság fejlesztését is támogatná. A program része egy hazatelepülési kezdeményezés is, amely a vidékre visszaköltözők számára teremtene kedvezőbb lehetőséget. Törvényjavaslatot nyújtottak be az országgyűlésnek, amely megszüntetné a gazdasági és energetikai miniszter jogkörét az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésében. Az előterjesztés szerint a jövőben az engedélyezés kizárólag objektív, hatósági eljárások alapján történne. A módosítás célja az átláthatóság növelése, a versenysemlegesség biztosítása és a környezetvédelmi garanciák megerősítése. A tárca közlése szerint eddig 3 kijelölt kérelem érkezett, amelyek a végrehajtási szabályok hiánya miatt még nem született érdemi döntés. Újabb részletek derültek ki az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében. A 447.hu által ismertetett kihallgatási jegyzőkönyv szerint Hajdó János, a TEK korábbi főigazgatója azt vallotta, Farkas Őrse a miniszterelnöki kabinet iroda akkori államtitkára hívta egyeztetésre, ahol tájékoztatást kapott az ukrán pénzszállító konvojról. Hajdót jogellenes fogvatartás gyanúja miatt hallgatták ki, ő azonban panasszal élt a gyanúsítás ellen. Az ügyben továbbra is vitatott, hogy az elfogott ukrán állampolgárokat indokoltan tartották-e hosszabb ideig bilincsben. Visszavonta két vezető megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán aranykonvoj ügyével összefüggésben. A NAV és a pénzügyminisztérium megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozófőosztály vezetője távozik posztjáról. A két

0: közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványi rendszer átalakítása, amelynek részletei a következő hetekben valósulnak meg. Elhalasztják a gyógyszerészi vényírás és a digitális beutalókhoz kapcsolódó új szabályok bevezetését. Az Egészségügyi Minisztérium közlése szerint a krónikus betegek egyes receptjeit a patikákban várhatóan csak az év végétől lehet majd megújítani. A halasztások, ahogy nem készültek el időben a szükséges informatikai fejlesztések, ezért további időt kap az EST, valamint a gyógyszertári és orvosi rendszerek korszerűsítése. A minisztérium szerint a csúszást a szakmai szervezetek is támogatták, mert így biztonságosabban vezethető be az új rendszer.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A kellemes nyári idő várható térségünkben sok napsütéssel és kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, ha az északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
3: Nagyon kellemes a szerdát mindenkinek, Szücsinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. 2:04 indul a délután kiváló zenékkel és friss infókkal. Nyíregyházán a Vásárosnamény úton a körforgalomnál mérnek, és hasonló a helyzet Debrecenben a Vágóin utcán is. Vigyázz magadra!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: A Maroon 5 és Wiz Khalifa párossal ez volt a Payphone a Sunshine FM-en 8 perccel fél három előtt is. A sikernaptárunk szerint így szerdán kockázatnap van. Ez most nem ijeszgetés, inkább egy kis figyelmeztetés számunkra. Ma jobb, ha nem kapkodunk és nem megyünk bele mindenben első lendületből. Érdemes átgondolni, kinek mit mondunk, mire mondunk igent, és milyen döntést hozunk meg hirtelen. Lehetőség ma is van bőven, de nem mindegy, hogyan nyúlunk hozzá. A mai nap tanácsa egyszerű, legyünk résen, hallgassunk a megérzéseinkre, és csak abba vágjunk bele, amiben tényleg biztosak vagyunk. Ezeket kaptuk így jó tanácsként a mai napra, a sikernaptárunk szerint.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma. Gyere, emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem. Menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: 3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés, 14.37-kor pedig útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. Nyíregyházán a Vásárosnemény úton a körforgalom magasságában voltak korábban rendőrök. Legyünk körültekintőek, Debrecenben is szintén várják a szabálytalankodókat a Vágóhíd utcán. Ha egyéb infót van, akkor várom egészen este 6-ig 0620-316-3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Yours, Save the Fate of Ophelia, Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, és mindjárt 3 óra, ne feled a következő órában, majd jön a kódjátékunk, hazavihető az Oasis Burger Sunshine menüje, és most pedig gyorsan jönnek a legfontosabb hírek Szücsi jó voltából, szia, mire számíthatunk majd.
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedési témában, amelyek közül az elektromos rollerek szabályozása kapja a legnagyobb hangsúlyt. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, akkor várunk mindjárt a legfrissebbekkel. Az óránkat pedig Jonas Blue-val zárjuk.

0: a szombat reggelt velünk, és hozd ki a legtöbbet a hétvégéből.
1: A hét legjobb témái, izgalmas vendégek és exkluzív beszélgetések, amiket máshol nem hallhatsz.
0: Olyan történetek, amik inspirálnak, beszélgetések, amik megérintenek, és pillanatok, amik bearanyozzák a reggelt.
1: Minden szombat reggel 6-tól keltető víkend a Sunshine FM-en.
0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
4: Szombaton retroest a Grand Casinóban.
5: Igazi retro zenék, ízek és italok.
4: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon az összdíjazás 1 millió forint.
5: Grand Casino 024.
4: A Debrecen Pláza földszintjén.
5: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
4: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
5: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról. Vádat emeltek két fiatalkorú ellen emberölés miatt. Elhalasztják a gyógyszerészi vényírás bevezetését. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Lemond országgyűlési mandátumáról Szijjártó Péter. A volt külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a világ egyik legnagyobb elektromos autógyártója a BYD nemzetközi vezetői pozíciót ajánlott számára, amelyet elfogadott. A jövőben a vállalat külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felel majd. Szijjártó Péter egyébként 2002 óta volt országgyűlési képviselő, 2014 és 2026 között pedig a külgazdasági és külügyminisztérium vezette. A BYD jelenleg Szegeden építi első európai személyautógyárát, emellett Budapesten európai központ létrehozását is tervezi. Emberölés miatt emelt vádat a Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség két fiatalkorú fiú ellen. A vád szerint a 15 éves és 16 éves vádlott tavaly októberben Hajdúnánáson egy korábbi vita miatt akart elégtételt venni haragosain. Egy busz megállónál vasruddal és faléccel támadtak rájuk. Egyik áldozatukat olyan súlyosan bántalmazták, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette. A két fiú elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül elfogták őket. Az ügyészség most mindkettőjükkel szemben fiatalkorúak börtönbüntetését indítványozza. Komplex energetikai korszerűsítés kezdődik a debreceni mentőállomáson. A több mint 1 milliárd forintos országos program keretében 20 mentőállomás újul meg, köztük a debreceni is. A beruházás során korszerűsítik a hőszigetelést, kicserélik a nyílászárókat, modernizálják a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamos hálózatot építenek ki, valamint napelemeket is telepítenek. A fejlesztés célja a fenntartási költségek csökkentése és a mentő dolgozók munkakörülményeinek javítása. Tervpályázatot írt ki Debrecen önkormányzata a déli városrész hosszú távú fejlesztésére. A cél egy fenntartható, zöld és élhető városközpont megtervezése, amely összehangolja a lakó, munkahelyi, oktatási, kereskedelmi és rekreációs funkciókat is. A város hangsúlyozza, hogy a pályázat egyenlőre nem jelent konkrét beruházást, hanem a lehetséges fejlesztési irányok feltárását szolgálja. A munkaanyag elkészülése után a debreceni lakosok, civil szervezetek és szakmai szereplők is véleményt mondhatnak, mielőtt megszületik a végleges fejlesztési koncepció. Sors és szenvedély elnevezéssel ad koncertet a Kodály Filharmonikusok augusztus 18-án este 9 órától Debrecen főterén a Klasszikusok Éjszakája program keretében. A karneváli hét egyik kiemelt zenei eseményén Rachmaninov második zongora versenye is Beethoven világhírű 5.

0: rendszer.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén napos száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként élénk lehet, a délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul majd, az UV-sugárzás a déli órákban lesz a legerősebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Fantasztikus délutánt kívánok mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután. Nagyon fontos, hogy Nyíregyházán a nyugati elkerülő főúton útkarban tartási munkákat végeznek, irányonként útszűkületre kell majd készülni. Kezdünk elsőként Alex Warrennal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Kivel az enyikkel pörög a délután a Sunshine FM-en is, már is közlekedési információkkal folytatjuk. Sajnos két súlyos baleset történt, az első a 4-esen Téglásnál, ott terelik a forgalmat, mentőhelikopter tart a helyszínre, tehát még egyszer a 4-esen Téglás magasságában baleset, teljes útzár és terelik a forgalmat, érdemes erre készülni, ha arra autózol, és szintén baleset lassítja a közlekedést Nyírlogos magasságában, oda is, ha jól tudom, akkor a korábbiakban érkezett mentőhelikopter. Egyelőre ennyi információm van, de ha bármit látsz, akkor mindenképp várom a továbbiakban is. 0620 316 3000.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Talk your Sunshine FM.
3: Sunshine FM.

Molnár Tamás és Majka párossal, ez volt a visszapillantó itt 9 perccel, fél négy előtt a Sunshine FM-en is. Már is kódjátékkal folytatjuk, vidd haza a Vosses Burger Sunshine menüit. A mai nyerőszám a 15-ös, ha valahol ott lapul a telefonszámodban, akkor ne habozz, ne gondolkozz, küldd el most a kódjáték szót SMS-en vagy Viberen. Ami továbbra is változatlan, 20-as 3-16-3000. Sok sikert kívánok, tehát még egyszer, a mai nyerőszám a 15-ös.

Shakira Sunshine FM-en is a Die Die nálunk. Csak jó zene szól, további klassz délutánt mindenkinek, és újabb út információkkal folytatjuk. Továbbra is nagyon fontos, hogy a 4-esen téglásnál baleset történt, teljes útzárva van érvényben, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Szintén baleset lassítja a közlekedést Nyírlogos magasságában, oda is a korábbiakban sajnos érkezett helikopter, legyünk körültekintőek és érdemes kerülni ezt a két szakaszt. Téglásnál mindenkit leterelnek egyébként az alsóbrendi utakra, ott tudunk esetleg majd tovább autózni. Itt a helyszínen is egy jó pár óra hosszát igénybe vehet majd. Nyíregyházan a Vásárosnaményi úton mérnek, Debrecenben pedig a Szabó Kálmánon várják a rendőrök a szabálytalankodókat. Ha egyéb infót van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber változatlan 0620-316-3000. Ray Dalton érkezik, ez a Blood Running. Vigyázz magadra, jó utat, jó munkát kívánok!

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Dr. Béles és Verép Tamás párosan, ez volt az Ugye nem bántad meg a délutánunkban. Jön is Kiskata horoszkópokkal, szia!
2: Szia, Roli! Nem ártana, ha a kos lassítana egy kicsit. A szokásos lendület helyett most inkább a belső hangokra figyeljen. Így rájöhet, hogy nem kell mindig rohanni ahhoz, hogy előrébb jusson. A bika úgy érzi, most végre leereszthet. A pihenés és a kényeztetés most nem luxus, hanem valódi feltöltődés lehet. Egy nyugodt séta vagy egy jó könyv csodákra képes. Az ikrek ma kicsit szétszórtnak érzi magát, mintha túl sok minden történne egyszerre. Ilyenkor jól jön, ha megengedi magának, hogy csak egy dologra koncentráljon a sok helyett. A feladataival pedig lépésről lépésre türelmesen haladjon. A rákot érzelmei most mélyebbre viszik, mint általában, és ez gyógyító lehet. Ne féljen az egyedül léttől, hiszen a magány most nem elszigeteltség, hanem az önmagunkkal való találkozás lehetősége. Az oroszlán igazán elemében van, hiszen a nyár közepén a nap ereje is önt tölti fel energiával és magabiztossággal, ragyogó, és ez másoknak is feltűnik. A szűz precizitása és részletekre való odafigyelése most igazán jól jön, mert olyan feladatok adódnak, amelyeknél ez az alaposság aranyat ér. A mérleg diplomáciai érzéke a kapcsolataiban most szerencsére kiválóan működik, és ezért képes olyan helyzeteket is elsimítani, amelyek másoknak komoly fejtörést okoznak. A Skorpióban ma olyan érzések bukkalhatnak fel, amelyeket eddig nem engedett a felszínre, most azonban itt az idő, hogy szembenézzen velük. Persze ez nem mindig kellemes, de a végére sokkal erősebbnek érzi majd magát. A nyilast mindig is a kaland vágya hajtja, a nyári hangulat még inkább felerősíti azt a vágyát, hogy új dolgokat fedezzen fel, lehet, hogy egy utazás terve is kezd körvonalazódni. A bak céltudatossága ma gyümölcsöt hozhat, és úgy érzi, hogy kitartó munkája végre kezd megtérülni. Még az is lehet, hogy a munkahelyén előléptetés vár önre. A vízöntő most igazán ragyogó, és úgy érzi, hogy szabadon kifejezheti mindazt, ami különlegessé teszi. A mai nap kedvez az újító gondolatoknak és a szokatlan megoldásoknak. A halak nehezen tud a munkára koncentrálni, hogyha feszültség van körülötte. Próbálja meg oldani ezt a feszültséget, akár csak azzal, hogy meghallgatja a kollégái lelki problémáit.
1: Köszönjük szépen a mai nyerőszámot, 15-ös, várom még a jelentkezéseket. Tét McCreel-jel megyünk tovább, ez a Greedy.
0: Sunshine FM Asztrológia.

Alexa és a Sad Girls a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, vigyázz a hazaúton, és amíg munkában vagy, akkor kitartást. Bízom benne, hogy nincs sok már hátra. Ami viszont fontos, drága hallgatók, hogy holnap Campus Festival Special nap a Sunshine FM-en. Minden órában reggel 6 órától adunk majd belépőt a debreceni Campus Festivalra. A felhívást követően kell majd elküldeni SMS Viber számunkra a Campus szót. Ennyire egyszerű, és óra végén pedig adunk majd valakinek egy belépőt. Minden info részlet a sunshine.hu-n, valamint a Facebookon már megtalálható. A következő percekben pedig jön majd BS Rén és Nagy Bogi, akik szintén fellépnek majd Debrecenben. Itt a vadonatúj Always Be Mine, a zene pedig arról szól, amikor két fél még mindig kötődik egymáshoz, de tele vannak sérülésekkel, bizonytalansággal, valamint kimondatlan érzésekkel. Az egyik fél próbálna közeledni, viszont a másik fél már falakat épít a közös kapcsolatuk közé. Always Be Mine, itt a Sunshine délutánban.

0: Hertz és Purple is Commercium párosan, ez volt a Wonderful Life a Sunshine a FM-en is. Mindjárt 16 óra, így érkeznek a legfontosabb közlekedési információk, ezt követően pedig jön Szücsi is a legfontosabb hírekkel. Viszont pontot teszünk így szerdán is a kódjátékunkra. A nyerőszáma 15-ös volt, és Renátának pedig gratulálunk. Az Oasis Burger Sunshine menüje ma a tiéd, jó étvágyat. Természetesen holnap is majd csütörtökön pörög tovább a játékunk 3 és 4 óra között. Friss hírek mindjárt, a következő óránkat elsőként pedig a Never Walk Alone indítja.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Roli! Debrecen város belterületén, a Nagyerdei körúton és a Nagyerdőn a Campus Fesztivál idejére már a forgalom korlátozással számoljanak az arra közlekedők, és ma már megkezdték a kordonoknak az elhelyezését. Egy színes program, rengetegen érkeznek majd, és további forgalom korlátozással kell majd számolni, már a Nagyerdei körúton és az egyetem közelébe, közvetlenül az egyetemi sugárúton is. És a Campus Fesztivál idejére további forgalom korlátozások, a rendőrség mindenhol segíti a haladást, illetve a tömegközlekedési járművekre nem vonatkozik a korlátozás. Nyíregyháza belterületén több helyen van forgalomkorlátozás közműhelyreállítási munkálatok idejére, de elsőnek a 38-as főútvon a Rákóczi út kivezető szakaszán, közvetlen a Tokaj úti vasúti átjárónál 40 km-es sebességkorlátozás lakott területen belül egész a Sátor utcáig, és a repülőtérről való kihajtásnál a gépjárművezetők legyenek nagyon körültekintőek, nézzenek szét, és az elmúlt napokban több koccanásos baleset is történt a 38-as számú főútvonalon, és a belvárosban tartanak a közműfejlesztési hálózatbővítési munkálatok, amiket az erős áramú kábelekkel kapcsolatosan forgalomkorlátozás mellett végeznek a szakemberek nap mint nap, és további forgalomkorlátozással kell számolni a jövő héten is. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, a viszonthallásra, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Ismét 18 év lehet a tankötelezettségi korhatár. Milliárdos futszálcsarnok épülhet Debrecenben. Felülvizsgálhatják az állattenyésztési szabályokat. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A tankötelezettség korhatárának 18 évre emelését vizsgálja most a kormány. Az országgyűlés hétfői ülésén az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a 16 éves korhatár bevezetése kedvezőtlenül érintette a hátrányos helyzetű fiatalokat, ezért szükség van a szabályozás felülvizsgálatára. A tervezett változtatást társadalmi és szakmai egyeztetés előzheti meg. A cél, hogy minél több fiatal szerezzen végzettséget és csökkenjen az iskola idő előtti elhagyásának aránya. Új futszálcsarnok épülhet Debrecenben. A Magyar Labdarúgó Szövetség kiírta a közbeszerzést a Vezér utca közelében megvalósuló modern sportlétesítmény kivitelezésére. A tervek szerint a csaknem 1600 négyzetméteres akadálymentes csarnokban küzdőtér, öltözők és kiszolgáló helyiségek is helyet kapnak majd. A beruházás teljes költsége várhatóan meghaladja az 1 milliárd forintot, amelyet teljes egészében az MLS finanszíroz. A kivitelezés még idén elindulhat, az új futszálcsarnok átadását pedig 2027-re tervezik. Továbbra is Debrecen az egyik legdrágább vidéki albérletpiac. A KSH és az ingatlan.com legfrissebb lakásindexe szerint egy kiadó lakás havi bérleti díjának középértéke már 220 ezer forint. Országosan júniusban 0,9%-kal emelkedtek a lakbérek, ugyanakkor ez volt a legkisebb júniusi drágulás 2020 óta. Az elemzés szerint az egyetem városokban továbbra is erős a kereslet, miközben a kiadó lakások kínálata valamelyest csökkent. Országszerte egyébként jelenleg több mint 15 000 kiadó ingatlan vár bérlőre. Új alvásmedicina szakrendelés és alváslabor kezdte meg működését a Debreceni Egyetem Klinikai Központ tüdőgyógyászati klinikáján. Az ötágyas részlegen korszerű eszközökkel vizsgálják az alvászavarokkal küzdő betegeket, elsősorban az obstruktív alvási apnoé felismerésében. A betegség alvás közbeni légzéskimaradásokkal, oxigénhiánnyal és gyakori ébredésekkel jár, és különösen gyakori a túlsúlyos, valamint a krónikus tüdőbetegségben szenvedőknél. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni Vámospércsi út csomópontban a kapacitás bővítő fejlesztés befejező szakasza miatt. A következő hetekben több helyen sávlezárásokra és forgalomterelésekre kell számítani. Július 24-ig nem lehet jobbra kanyarodni a Faraktár utcából a Hétvezér utca felé, emellett buszmegállói és járdaépítések miatt több útszakaszon is szűkül a forgalom. Július 20-a és augusztus 7-e között a Budai Nagyantal utcát teljes szélességében lezárják majd. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy a kihelyezett ideglenes jelzéseket kövessék és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Azonnali intézkedéseket sürget a tej- és sertéságazat megsegítésére Bóna Szabolcs agrárminiszter. A tárcavezető szerint felül kell vizsgálni és egyszerűsíteni kell az állattenyésztési előírásokat, de úgy, hogy közben az élelmiszer biztonság magas szintjén ne sérüljön. Hangsúlyozta, az állatjóléti szabályok szigorítását csak hatásvizsgálat, megfelelő felkészülési idő és pénzügyi támogatás mellett tartja elfogadhatónak. Az agrárminiszter szerint fontos az is, hogy az importált termékekre ugyanazok a követelmények vonatkozzanak, mint az uniós termelőkre.
2: További információ.

0: Hello mindenkinek, Szücsinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4:04 pörög tovább a szerdai Sunshine délután az anyósülésen, remélem, hogy van hely, ott én tökéletesen elférek, hozom a jó zenéket, valamint a friss infókat. Kezdünk elsőként Blondissal, jön a Never Walk Alone.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Corona Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, további klassz délutánt mindenkinek. 8 perccel múlt el 4 óra. Nyújt információkkal folytatjuk. Sajnos korábban a 4-esen Téglás magasságában baleset történt, a helyszínen is folyamatos, így terelő útvonalon tudunk közlekedni. Érdemes Téglás, valamint Hajdúadház alsóbrendi útvonalain tovább haladni, ott tudunk egyébként majd zökkenőmentesen tovább autózni. Nyíregyházán korábban mértek a Tiszavasvári úton, Debrecenben pedig a Füredi úton kell számítanunk nagyobb fennakadásra, ott sávzárások nehezítik a közlekedésünket. Ha egyéb infót van, akkor várom a továbbiakban is, SMS, telefon, Viber 0620-316-3000. A továbbiakban pedig hozom a kiváló zenénket, vigyázz a hazaúton, és hogyha bármi infód van, akkor várom egészen este 6-ig. Érkezik az Aria Dash és Young Fly 3-assal, ez már a tip-tip itt a Sunshine délután.

a Loco-Loco, a Sunshine FM-en 9 perccel fél öt előtt. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon fontos információval folytatjuk, drága hallgatók, mert holnap reggeltől egészen estig majd kampusz jegyeket lehet nálunk nyerni minden egyes órában, ami a legfontosabb, hogy az óra zenéjét kell elcsípni, és a felhívó spotot követően pedig el kell majd küldeni a kampusz szót. Tehát holnap egész nap érdemes hallgatni a Sunshine FM-et, mert rengeteg napi jegy talál majd.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jó vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A Benne

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Köszönöm szépen, hogy ma is együtt rádiózunk és együtt haladunk hazafelé. Van egy pár infóm. Nemrég írt nekem Zsolti, hogy Nyíregyházán a debreceni úton látta a civil rendőrautót. Érdemes megfontoltsággal közlekedni. Illetve a Tiszavasvári útról is kaptam jelzést a két körforgó között. Ott pedig Zsófitól érkezett nemrég egy Viber fotó. Érdemes arra is csak a gázpedállal megfontoltam bánni. Debrecen belvárosában szintén rendőri ellenőrzés számíthatunk, ilyen például a Szoboszlói út, valamint a Zsuzsa is írt nekem, hogy ő a 354-esen látta a biztos urakat. Ha egyéb infó van, akkor várom a továbbiakban is. 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: girlfriend was wrong like me.
1: A Térség első számú rádiója. Ez a

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. A választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. You

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. Anglia útja nem volt könnyű a négy közéjutásért. A három oroszlános gárda az utolsó negyed órában fordítva verte 2-1-re Kongót, majd a társházigazda Mexikót 3-2-re múlta felül 10 emberrel küzdve. Végül Miami-ban trópusi körülmények között Norvégiát ejtette ki a hosszabbításban aratott 2-1-es győzelmével, ami tehát közös a ma esti ellenfelével, Argentínával, hogy kitartással, küzdeni tudással és elszántsággal mindkettő megtalálta a kivezető utat a nehézségek között. Amíg a dél-amerikaiaknál legtöbbször éppen Messi villanásai jelentették a megoldást, addig az európaiaknál hol a 6 gólos Harry Kane, hol a szintén 6-szor eredményes Jude Bellingham billentette a mérleg nyelvét Anglia felé. Anglia szövetségi kapitánya Thomas Tuchel azonban nem elégszik meg az egyéni csillogással, szerinte tanítványainak a csapatjátékban sokat kell javulniuk, hogy elérjék a végső céljukat. Ahogy fogalmazott, precízebb, pontosabb játékot vár a futballistáitól, hogy jobban ellenőrzésük alatt tartsák a meccset, mint azt a korábbi találkozóikon tették. Amennyiben a német szakvezető 60 év után újra csúcsra tudja juttatni az angol válogatottat, ő lesz az első tréner, aki más ország csapatával nyer VB-t. Közben már a háttérben zajlik a vasárnapi VB döntő előkészülete, a hírek szerint nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd a döntő szünete. A Nemzetközi Szövetség ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New York-i MetLife stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról, azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben fellépők között ott lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartalmat ölel fel. A 48 csapatos világbajnokság záró mérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záró ünnepséget is rendeznek majd, amelyen a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams lép majd színpadra, illetve a színész Tom Cruise is feltűnik majd, de a döntőig van még egy nagyon fontos mérkőzés, a mai elődöntő. Az Argentina-Anglia találkozón eldől, hogy ki lesz az ellenfele Spanyolországnak a vasárnapi döntőbe. A mai elődöntő magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és természetesen az eredménnyel, illetve az összefoglalóval jövünk majd reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed. Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új ügyfélazonosító jelenik meg a villanyszámlában. Közel 3 kilométernyi út újul meg Berettyóújfalun. Társadalmi egyeztetés indult az új javítási szabályokról. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Lezárult az MVM ügyfélkiszolgálási rendszereinek egységesítése, így ismét teljes körűen működik az ügyintézés minden ügyfélszolgálati csatornán. Az energetikai társaság arra hívja fel a figyelmet, hogy az átállás után kiállított első villanyszámlákon már új ügyfélazonosító szerepel. Emellett megváltozott a diktálási időszak, a diktáláshoz használt telefonszám és az átutalásokhoz tartozó bankszámlaszám is. Ezért fizetés előtt érdemes ellenőrizni a számlán szereplő adatokat. Fontos változás az is, hogy megszűnt a díjneten keresztüli e-számla fogadása, az elektronikus számlázás azonban továbbra is elérhető az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában. Különleges programmal ünnepli a 144. születésnapját a debreceni Zsuzsi erdei vasút. Július 18-án este elindul a népszerű csillagvonat, amely erdei túrával, csillagászati előadással és bagoly bemutatóval várja az érdeklődőket hármas hegy alján. A szerelvény este 7 órakor indul Debrecenből, a visszaút pedig 10:30-kor kezdődik. A DKV tájékoztatása szerint a csillagvonat évek óta az egyik legkedveltebb programjuk. A társaság augusztus 15-én a perszeidák meteorrai érkezéséhez igazodva újabb éjszakai különjáratot is indít. 10.000 forint értékű utalványt kap minden hajdúnánási háztartás augusztus 1-től, jelentette be a város polgármestere. Bódi Judit közölte, az utalvány több önkormányzati szolgáltatás igénybevételére lesz felhasználható. A városvezető szerint ezzel egy korábbi választási ígéretet teljesítenek most. A támogatás részletes feltételeiről, valamint az igénylés és a felhasználás módjáról még ezen a héten ad tájékoztatást az önkormányzat. Újabb jelentős útfelújítás zárult le Berettyóújfaluban. A beruházás során közel 2,8 km hosszan kaptak szilárd aszfalt burkolatot a korábban zúzott köves utcák. A fejlesztés többek között a Balassi Bálint, a Betlen Gábor és a Nagyváradi utcát is érintette, emellett patkarendezést, járdakorrekciót és csatlakozó útszakaszok kiépítését is elvégezték. Sikeresen lezajlott a 8. és 9. állandó ráfordítású madárgyűrözés a Hortobágyi vonulás kutatóállomáson. A szakemberek összesen közel 60 madarat fogtak be, amelyek között több korábban már megjelölt, visszafogott egyed is volt. A felmérés során 8 madárfajt regisztráltak, a leggyakoribbak a cserregő nádiposzáták és a barátkák voltak. A megfigyelések szerint a madarak a délelőtti 10 és 11 óra közötti időszakban voltak a legaktívabbak. Társadalmi egyeztetés indult a fogyasztási cikkek javíthatóságát ösztönző új kormányrendeletről. A tervezet szerint július 31-től a gyártóknak és forgalmazóknak a jótállási időn túl is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét, valamint a szükséges pótalkatrészeket is. A szabályozás azt is előírná, hogy a jótállási időn belül megjavított termékek garancia garanciája 12 hónappal meghosszabbodik. Bevezetnék az egységes európai javítási adatlapot is, amely átláthatóbbá tenni a javítás költségeit és feltételeit. A társadalmi egyeztetés még szombatig tart.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén napos száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként élénk lehet, a délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul majd, az UV-sugárzás a déli órákban lesz a legerősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben a fiatalok felé kanyarodunk. Mi a teendő a felvételi pontszámok kihirdetése után? Erről beszélgettünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A ponthatárok kihirdetése utáni hetek rendkívül mozgalmasak és pénzügyi szempontból is kritikusak. Ilyenkor dől el ugyanis a lakhatás és az egyetemi diáklét finanszírozás kérdései is górcső alá kerülnek. Érdemes időben tájékozódni a hallgatók számára elérhető számlacsomagokról, mert ezekhez gyakran kedvezményes hitelkeret vagy diákhitel is igénybe vehető. Sok banknál extra kedvezmény is érvényesíthető a számlavezetésben a hallgatói jogviszony igazolásával. A lakásbérleti szerződésekben is kérhetik akár a fizetési számla feltüntetését, de a különböző szolgáltatások bankkártyával történő kiegyenlítése is kényelmesebb, akár online is, ha nem kell a leendő évfolyamtársakkal hosszú sorokban állni a tanévkezdés első napjaiban.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: És hát még mielőtt mindenki azzal vádolna minket, mindig szegény rollereseket bántjuk, hogy az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz lehetne, mert beteszed, összezárod, beteszed a csomagtartóba, a kocsiba, elmész nyaralni, elmész kirándulni, vagy ha messzebb van a munkahelyed, leparkolsz egy parkolóban, kiveszed a parkolóból a rollert, kinyitod, azt az 1-2 kilométert villámgyorsan meg tudod tenni, idézőjelben villámgyorsan, de gyorsabban, mint gyalogos, tehát azt mondom, hogy azzal lehet úgy közlekedni. Tehát tényleg egy tiszta, otthon tölthető, praktikus eszköz lenne, csak meg kell tanulni vele közlekedni.
5: Mint ahogy annak idején a mikrohullámos ütőt is meg kellett tanulni használni, és nem a macskát szárítani benne. Tehát, hogy volt, akivel egy szócsatába kerültem, amiatt, mert hogy az is hülye, aki használja, meg aki kitalálta, volt az ő véleménye ez, hogy ezt be kellene tiltani. Én meg azt mondtam, hogy ott se a mikro, illetve a feltalálója a hibás, hogyha valaki macskát szárított benne, és elpusztult az állat, igen. Mert ilyen is volt. Szóval csak észre kellene tudni használni, remélhetőleg egyébként észnél vagytok
4: közben. Ha már ezt mondtad, a mikrónál meg egyébként most vannak nagyon jó főtt kukorica receptek, azt is érdemes megnézni videók, a 4 perc alatt elkészül benne egy főtt kukorica, csak szólok.
5: Ekkor a holnapi téma is megvan.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Justin Bieber és Nicki Minaj után pedig jönnek a programajánlók Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Történelmi és maratoni mozizás vár ránk Debrecenben. Július 17-e és 19-e között az Apollo mozi non-stop üzemmódba kapcsol, hogy egy hatalmas filmfesztivállal búcsúztass el a legendás 1997 óta változatlan Kertész Mihály nagytermét a teljes felújítás előtt. Éjjel-nappal, hajnalban és korra reggel is pörögnek majd a filmek az elmúlt 30 év legnagyobb sikereitől a friss premierekig. Ezt a non-stop mozi ünnepet kár lenne kihagyni. Fáj a hátad a sok irodai üléstől, vagy csak ráférne a rozsdás ízületeidre egy kis olajozás? Szuper hírünk van! Nyíregyházán a Sóstói tó és Sóstói piac közötti zöld területen június 15-től minden hétfőn délután 6 órától teljesen ingyenes gerinctornával várnak a Sóstói fittesték keretében. Profi gyógytornászok fognak gatyábarázni a fák árnyékában, szóval nem kell félned, hogy meghúzod magad. Kortól és edzettségi szinttől függetlenül bárki jöhet, úgyhogy kapd elő a kényelmes nadrágod és irány a szabad levegő. A tested hálás lesz érte. Jó szórakozást a programokhoz.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: együtt szálltunk túl, amíg jön a Sunshine FM-en, ez volt a Ramadár, és 6 órához érkeztünk, így mindjárt indul a 2 órás élő esti kívánság műsor Norbival. Hellóka.
1: Halló.
0: Nagyon fontos info, drága hallgatók, már ugye ma is hangoztattam,
2: így
0: hogy
2: van, nagyon holnap... fontos információ, drága kedves hallgatóink, hogy Isten éltessen, drága barátom, névnapod alkalmából. Isten éltessen.
0: Köszönöm szépen.
2: Na, de most már folytatod, amit szerettél volna.
0: Jó, akkor újra elmondom, ami a legfontosabb ennél is, hogy holnap majd egésznapos Special Campus Fesztivál nap lesz a Sunshine FM-en.
2: Így van, Isten éltessen, drága barátom.
0: Minden órában lehet majd nyerni nálunk belépő jegyeket a Campus Fesztiválra.
2: Ezt hoztad névnapodra?
0: Ezt, és figyeljétek, hallod, megpróbáltam a lehető legjobbat hozni.
2: Isten éltessen, drága barátom. Taps.
0: Ilyen nincs.
2: 6 óra után mindjárt az első zenét neked küldöm. Isten éltessen, drága barátom! Félix Jön és Sahuz, Volt Vid mi ezzel fogunk indulni.
0: Biztos?
2: Igen. Okay. Isten éltessen sokáig!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
3: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
6: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
3: Sunshine FM.
7: Szombaton Retroest a Grand Casinóban.
8: Igazi retro zenék, ízek és italok.
7: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap,
8: és az esti sorsolásokon az összdíjazás
7: 1 millió forint.
8: Grand Casino 024.
7: A Debrecen Pláza földszintjén.
8: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
7: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat.
8: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
9: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
10: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
3: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól,

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Letartóztatásban maradnak az NKA ügy gyanúsítottjai. Magyar Péter béremelést ígért a noksos dolgozóknak. A Szemkorp ügy Kínában is visszhangot váltott ki. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Legalább egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügy gyanúsítottjai. A Miskolci törvényszék helyben hagyta az elsőfokú bíróság döntését. Az ügyben Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét és több más érintettet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a döntéshozók 2024 végétől jogszabálysértő módon összesen több mint 17 milliárd forint támogatásról határoztak. A büntető eljárás tovább folytatódik. Béremelést ígért a nevelést, oktatást közvetlenül segítő, vagyis noksos dolgozóknak Magyar Péter. A miniszterelnök egy Redditen tartott kérdezfelelek során egyetlen szóval igennel válaszolt arra a kérdésre, várható-e célzott bérkorrekció az érintettek számára. A bérrendezés egyébként régóta napirenden van, ha a pedagógusok szakszervezete korábban legalább 25%-os emelést sürgetett, míg a PDS jelezte, hogy érdemi előrelépés hiányában ősszel akár érdekvédelmi akciók is indulhatnak. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a béremelés lehetőségét a költségvetési lehetőségek függvényében vizsgálják. Teljes személycsere következik a MÁV igazgatóságában, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Lemondott ugyanis megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter és Váberer György. Emellett a miniszter felmentette Lepsényi István igazgatósági elnököt és Barag László igazgatósági tagot is. Vitézy Dávid közölte, a magyar vasúti közlekedés megújítása a kormány kiemelt célja, ezért a közlekedési és beruházási minisztérium hamarosan kinevezi a MÁV-ú igazgatóságát. Sávossá tette a kőolaj termékek külön adóját az országgyűlés. A javaslatot 136 képviselő támogatta, ellene senki sem szavazott, 53-an pedig tartózkodtak. Az új szabály szerint a 2 és 5 dollár közötti árkülönbözetre 50%-os, az 5 dollár feletti különbségekre továbbra is 95%-os adókulcs vonatkozik. A módosítás indoklása szerint az orosz és nyugati kőolaj árkülönbsége az éveleje óta jelentősen ingadozik, elsősorban a geopolitikai feszültségek és a közel-keleti helyzet hatására. Továbbra is bizonytalan a debreceni Szemkorp akkumulátoripari üzemének jövője. A gyár működését a hatóságok határozatlan időre felfüggesztették, miközben környezetvédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságok miatt nyomozás zajlik. Az ügy a kínai sajtóban is vízhangot kapott. A debreceni Fidesz és Papp László polgármester azt várja a Tiszapárt helyi képviselőitől, hogy egyértelműen nyilatkozzanak, végleg visszavonják ki a működési engedélyt, ha bebizonyosodik a vállalat felelőssége. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő szerint a jövőben csak a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat teljesítő üzemek működhetnek Magyarországon. Ezek voltak a térség hírei. Én Szűcs István voltam, és hamarosan várom Önöket a legfrissebb információkkal.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb hivatalos deviza középárfolyamai alapján 1 euró 360 forintot ér, az amerikai dollár árfolyama 316 forint körül alakul, az angol fontért 423 forintot kell adni, amíg a svájci frank 389 forintba kerül. A devizapiac alakulását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a jegybanki döntések befolyásolják.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Kameruni válogatott támadó érkezett a Nyíregyháza Spartakuszhoz, Jean-Florent Batuma Nyíregyházában játszik a következő szezonban. A 186 cm magas csatár tavaly két alkalommal lépett pályára hazája nemzeti csapatában, Uganda ellen pedig gólt is lőtt. A 24 éves támadó korábban a lengyel és az izraeli vonalban.

0: Magyarországon tartják a döntőket. A bő egy hónapos nyári pihenő után újra munkába álltak a DVSC Skyline kézilabdásai. A játékosoknál az első nap felmérésekkel telt, az újonnan igazolt Monika Kobilinska is rendben megérkezett Debrecenbe. Alicia Toblankkal még Brestben játszott együtt, Ada Placek pedig a lengyel válogatottban állandó csapattársa. Kedden délelőtt már a konditeremben dolgoztak a lányok, délután pedig a pályán gyakoroltak. A felkészülés nagy részében naponta két edzésük lesz, és a szeptemberi szezon rajtig nem kevesebb, mint 9 edzőmérkőzést játszanak majd. Ellenfél lesz többek között az MTK, a Román Szlatina, a Ferencváros és a Győr is. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. Köszönöm figyelmüket, további szép napot!
1: Holnap igazi nyári idő várható térségünkben. Sok lesz a napsütés, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. Délután 31 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Az UV-sugárzás viszont nagyon erős lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Közi Szücsi a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol, hát most már egy jó hét közepi két órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Félix Szén és Sausz közösével. Ez a Walk With Me.
3: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Axwell és Ingrosszom. Ez volt tőlük a More Than You Know az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Peti üzenetében nyitom a mai esténket, aki Annának üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mosolycsalsz az arcomra. Nagyon szeretlek. Éva a férjének, Lacinak szeretne rajtam keresztül boldog házassági évfordulót kívánni, és üzeni neki, hogy köszönöm az együtt töltött éveket és a sok közös emléket. Zoli pedig Krisztinek üzeni, hogy ne haragudj a tegnapi vita miatt. Sajnálom, remélem hamar kibékülünk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Tiesto, ez pedig az I Follow Rivers, a 2 órás élő esti kíván.

0: Reklámjátékunk következik.
1: No kérem szépen, ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor a mai este folyamán is egy darab dalkéréssel, vagy egy darab üzenettel lehet tőlem nyerni, méghozzá az Andrew Döner jó voltából egy kilós dönertállat, amit egyébként majd be tudtok váltani, méghozzá Nyíregyházán a Korányi Frigyes utca 16/A szám alatt. Úgyhogy érdemes a mai napon is nekem írni, üzenni, vagy dalt kérni. Tehát egy kilós dönertállatét játékra fel.
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék megjelenik.

Tiesto. És ez volt tőle a Turn the Lights Off, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig ugye javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Mónika üzenetével folytatjuk, aki az édesanyjának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. András a barátjának Tamásnak üzeni, hogy sok sikert az új munkádhoz, nagyon büszkék vagyunk rád. Kata pedig a párjának üzeni Robinak, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz, szeretlek, és mindig szeretné is foglak. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Robin Tiki és Pharrell Williams párosa. Ez a Bird Lines, a 2 órás élő esti kívánság műsorban. Everybody get up.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. Anglia útja nem volt könnyű a négy közé jutásért. A három oroszlános gárda az utolsó negyed órában fordítva verte 2-1-re Kongót, majd a társházigazda Mexikót 3-2-re múlta felül 10 emberrel küzdve. Végül Miami-ban trópusi körülmények között Norvégiát ejtette ki a hosszabbításban aratott 2-1-es győzelmével, ami tehát közös a ma esti ellenfelével, Argentínával, hogy kitartással, küzdeni tudással és elszántsággal mindkettő megtalálta a kivezető utat a nehézségek között. Amíg a dél-amerikaiaknál legtöbbször éppen Messi villanásai jelentették a megoldást, addig az európaiaknál hol a 6 gólos Harry Kane, hol a szintén 6-szor eredményes Jude Bellingham billentette a mérleg nyelvét Anglia felé. Anglia szövetségi kapitánya Thomas Tuchel azonban nem elégszik meg az egyéni csillogással, szerinte tanítványainak a csapatjátékban sokat kell javulniuk, hogy elérjék a végső céljukat. Ahogy fogalmazott, precízebb, pontosabb játékot vár a futballistáitól, hogy jobban ellenőrzésük alatt tartsák a meccset, mint azt a korábbi találkozóikon tették. Amennyiben a német szakvezető 60 év után újra csúcsra tudja juttatni az angol válogatottat, ő lesz az első tréner, aki más ország csapatával nyer VB-t. Közben már a háttérben zajlik a vasárnapi VB döntő előkészülete, a hírek szerint nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd a döntő szünete. A Nemzetközi Szövetség ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New York-i MetLife stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról, azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben fellépők között ott lesz Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay zenekar és a dél-koreai BTS is. Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartalmat ölel fel. A 48 csapatos világbajnokság záró mérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záró ünnepséget is rendeznek majd, amelyen a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams lép majd színpadra, illetve a színész Tom Cruise is feltűnik majd, de a döntőig van még egy nagyon fontos mérkőzés, a mai elődöntő. Az Argentina-Anglia találkozón eldől, hogy ki lesz az ellenfele Spanyolországnak a vasárnapi döntőbe. A mai elődöntő magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és természetesen az eredménnyel, illetve az összefoglalóval jövünk majd reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

Benzomborn. És ez volt a Mystical Magical, az előző percekben itt a Sunshine-nál. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenivel el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán ugye napközben nagyobb torlódás várható, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Szadion utca egy része zsákutca, itt a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol korábban volt egy balesetünk, ezért kint vannak a rendőrök a Nyír utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint lassabb haladásra kell számítanotok az Erzsébet utcán. Ha pedig van közlekedési infotok, akkor az jöhet 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új médiahasználati szabályokat sürget az Európai Bizottság. Magas alumínium tartalom miatt vontak ki egy macsa teát. Társadalmi egyeztetés indul 5 közlekedési kérdésben. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Életkori korlátozások bevezetését sürgeti az internetes platformokon Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Brüsszelben a gyermekek online biztonságáról szóló jelentés bemutatásán azt mondta, a kérdés nem az, hogy a gyerekek hozzáférhetnek-e a közösségi médiához, hanem az, hogy a közösségi média mikor és hogyan férhet hozzá a gyerekekhez. Az uniós jelentés szerint a fiatalok naponta átlagosan 4-6 órát töltenek képernyő előtt, és közel 60%-uk már tapasztalta az online jelenléttel összefüggő érzelmi vagy pszichés problémákat. Az Európai Bizottság szerint új szabályokra van szükség a gyermekek hatékonyabb védelme érdekében. Enyhíteni a kormány a figyelmeztető pedagógus sztrájk szabályait a köznevelési törvény módosításával. A tervezet szerint a legfeljebb 2 órás figyelmeztető munkabeszüntetésre nem vonatkoznának a rendes sztrájknál előírt bejelentési és határidő szabályok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete ezt az egyeztetések első kézzel fogható eredményének nevezte. A törvényjavaslat ugyanakkor továbbra is előírná, hogy a sztrájk idején biztosítani kell a gyermekfelügyeletet, az étkeztetést és a kollégiumok működését. A PDS szerint a legfontosabb vitás kérdésekben egyenlőre nem született megállapodás. Magas alumínium tartalom miatt visszahívtak egy Kínából származó macsa teát, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság azt kéri, hogy a 2028. március 12-i minőségmegőrzési idejű terméket senki ne fogyassza el. A kifogásolt tea egy holland importőrön keresztül Magyarországra is eljutott. A hatóság szerint a rendszeres fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért a terméket visszahívják a vásárlóktól. Hiába járt le a hiánypótlási határidő, sok jelentkezőnél még mindig nem a végleges pontszám látható a felvételi rendszerben. A felvi közlése szerint a benyújtott dokumentumok feldolgozása folyamatosan zajlik, mivel több százezer iratot kell ellenőrizni. A pontszámokat még módosíthatják a feldolgozás alatt álló dokumentumok, az idei érettségi eredmények, valamint az egyetemek által rögzített intézményi pontok és vizsgaeredmények is. A végleges felvételi pontszámok várhatóan a július 23-ai ponthatárhirdetés előtti napokban jelennek meg majd a rendszerben. Társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedési témában, amelyek közül az elektromos rollerek szabályozása kapja a legnagyobb hangsúlyt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint különböző külföldi szabályozási és szankcionálási modelleket is megvizsgálnak, mielőtt végleges döntés születik. Közben folytatódik az új KRESZ előkészítése is. A tervek között szerepelhet az átlagsebességmérés bevezetése a magyar autópályákon, valamint a gyorshajtók elleni szigorúbb fellépés. A cél, hogy csökkenjen a súlyos közúti balesetek száma, és biztonságosabbá váljon a közlekedés minden résztvevő számára.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap igazi nyári idő várható térségünkben. Sok lesz a napsütés, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. Délután 31 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Az UV-sugárzás viszont nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: köszi Szücsi a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek még ebben az órában az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Bruno Mars-szal. Itt van tőle az I Just Mind.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Rád, és ez volt a Be Mine az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óráig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Dani üzenetével nyitom a második órát, aki Melindának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok. Legyen egy csodálatos estét. Gábor a szerelmének üzeni, hogy hibáztam, és őszintén sajnálom. Remélem egyszer még meg tudsz bocsájtani. Réka pedig a párjának üzeni, hogy minden veled töltött perc ajándék számomra. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Zara Larsson. Ez pedig a Lush Life, a két órás élő este.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Átúszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Barbasa. Ez volt tőlük a Hol van az a lány az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket most összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Történelmi és maratoni mozizás vár ránk Debrecenben. Július 17-e és 19-e között az Apollo mozi non-stop üzemmódba kapcsol, hogy egy hatalmas filmfesztivállal búcsúztass el a legendás 1997 óta változatlan Kertész Mihály nagytermét a teljes felújítás előtt. Éjjel-nappal, hajnalban és korra reggel is pörögnek majd a filmek az elmúlt 30 év legnagyobb sikereitől a friss premierekig. Ezt a non-stop mozi ünnepet kár lenne kihagyni. Fáj a hátad a sok irodai üléstől, vagy csak ráférne a rozsdás ízületeidre egy kis olajozás? Szuper hírünk van! Nyíregyházán a Sóstói tó és Sóstói piac közötti zöld területen június 15-től minden hétfőn délután 6 órától teljesen ingyenes gerinctornával várnak a Sóstói fittesték keretében. Profi gyógytornászok fognak gatyába rázni a fák árnyékában, szóval nem kell félned, hogy meghúzod magad. Kortól és edzettségi szinttől függetlenül bárki jöhet, úgyhogy kapd elő a kényelmes nadrágod, és irány a szabad levegő. A tested hálás lesz érte.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Bence üzeni Anitának, hogy köszönöm, hogy hiszel bennem akkor is, amikor én már kételkedem magamban. Nagyon szeretlek. Marika a férjének üzeni, hogy boldog születésnapot, szerelmem, legyen egy csodálatos estéd. Ági pedig a kislányának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 5. születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Hypoton és Norma J. Martin párosa. Ez az Out My Head, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

Calvin Harris-es Ellie Goulding. Ez volt tőlük az Outside, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Roland üzeni Nikinek, hogy sajnálom, hogy megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg. Judit az apukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Levente pedig a párjának üzeni, hogy te vagy életem legszebb ajándéka, örökké szeretni foglak. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek.

0: Reklámjátékunk következik.
1: Itt szólt Freddy, tőle pedig a P&G Glory az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ugye le is zárom a mai játékunkat, és másodperceken belül kiderül, hogy ki viszi el tőlem az egy kilós dönertálat. A nyertes pedig nem más, mint Dani. Hatalmas gratula neked, és jó étvágyat kívánunk hozzá. Az egy kilós dönertálat pedig az Andrew Döner jóvoltából be tudod majd váltani Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utca 16/A szám alatt. Jó étvágyat hozzá!
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: ez volt tőlük a Feel This Moment az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a 2 órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön reggel már előfordulhat a térségben egy-egy zápor, illetve zivatar, napközben pedig maradnak a fátyol, illetve gomoly felhők. A reggeli órákban 14 és 21 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutánra akár 35 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánságműsor, ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Például azt fontolgatják, hogy a 16 éves tankötelezettséget 18-ra emelik, ez még egyébként csak egy gondolati történet. Ezzel a hátrányos helyzetű gyermekeken szeretnének segíteni, hogy még tovább az oktatási rendszerben tartják ezzel, még tovább fogva a kezüket.
3: 18 évesen még lehet, hogy 8-os lesz.
2: Hát nem lehetetlen.
3: Fú, azért az meg kemény. Tehát most gondolj
2: valaki
3: bele...
2: engedje már át, amikor azt mondja az igazgató.
3: Mennyi 14 éves egy átlagos, ugye? Egy 8-os.
2: Igen.
3: 14 az egyik, a másik 18. Uram, bocsánat, még mondjuk késik, vagy ilyesmi egy kicsit. Tehát mondjuk a késő... Ját nem, a 18 évnél mindenképp befejezi.
2: Igen, nekem
3: de
2: is...
3: De ha nem fejezi be, mert mondjuk késett, és ő mindenképp meg akarja. Nem a tankötelezettség a kötelező 18 évesen, 20 évesen még mindig. Kisfiam, most már le kell vizsgáznod, és át kell menned valahogy.
2: Igen, nyilván egyébként a diákok nem dohányoznak, de filmekben láttam ilyet, hogy a tizenévesek is már kint vannak, és elbújnak, és szünetben a fa tövében cigiznek, tehát általános iskolában.
3: Láttál ilyet? Én tapasztaltam, amikor gyakorlaton voltam, és tanítottam, és kérdeztem, hogy hol a fél osztály, és mondták, hogy hát lent Ricsikének éppen a születésnapját ünneplik, pesgőznek.
2: Ma lett 12.
3: Ezek 8-osok voltak, igen, majd az egyik feljött, és közölte, mondta, hogy hát éreztem rajtuk, meg lehetett látni, hogy dohányoznak is, és akkor így mondták a tanáriba a többiek, hogy jó, hát ő már mondta a kisfiú 4 éve, hogy 4. korától aktív dohányos. De így, saját bevallása
2: szerint. Ettől távol tartanak mindenkit, és csak azt akartam ebből kihozni, hogy míg a többiek ugye a fatövében dohányoznak stikába, addig ugye az osztálytársuk, aki már 18 éves, ugye már vehet alkoholt, vehet dohányterméket.
3: Viszi a többiek.
2: Igen, na jó, hát remélhetőleg azért nem ez lesz a nagy százalékban, hogy a 18 éves a 8. osztályos.
3: És hát még mielőtt mindenki azzal vádolna minket, mindig szegény rollereseket bántjuk, hogy az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz lehetne, mert beteszed, összezárod, beteszed a csomagtartóba, a kocsiba, elmész nyaralni, elmész kirándulni, vagy ha messzebb van a munkahelyed, leparkolsz egy parkolóban, kiveszed a parkolóból a rollert, kinyitod, azt az 1-2 kilométert villámgyorsan meg tudod tenni, idézőjelben villámgyorsan, de gyorsabban, mint gyalogos, tehát azt mondom, hogy azzal lehet úgy közlekedni. Tehát tényleg egy tiszta, otthon tölthető, praktikus eszköz lenne, csak meg kell tanulni vele közlekedni.
2: Mint ahogy annak idején a mikrohullámos ütőt is meg kellett tanulni használni, és nem a macskát szárítani benne. Tehát, hogy volt, akivel egy szócsatába kerültem, amiatt, mert hogy az is hülye, aki használja meg, aki kitalálta, volt az ő véleménye ez, hogy ezt be kellene tiltani. Én meg azt mondtam, hogy ott se a mikro, illetve a feltalálója a hibás, hogyha valaki macskát szárított benne, és elpusztult az állat, igen. Mert ilyen is volt. Szóval csak észre kellene tudni használni, remélhetőleg egyébként észnél vagytok közben.
3: Ha már ezt mondtad, a mikrónál meg egyébként most vannak nagyon jó főtt kukorica receptek, azt is érdemes megnézni videók, a 4 perc alatt elkészül benne egy főtt kukorica, csak szólok.
2: Ekkor a holnapi téma is megvan.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Suncafé a Sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Fokozott fogyasztóvédelmi razzia van a dinnye szezonban. Új online veszélyre figyelmeztetik a szülőket és a fiatalokat. Súlyos bírság járhat a szabálytalan kutfúrásért. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Országos görögdínje ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Na, a szakemberek a teljes kereskedelmi láncot vizsgálják. A nagybani piacoktól a boltokon át egészen az ideiglenes és útmenti árusító helyekig. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a dinnye származására, a kötelező jelölésekre és a termékek minőségére, valamint a higiéniai előírások betartására. Külön ellenőrzik a darabolt görög dinnyék tárolását és kezelését is. Tavaly egyébként a szabálytalanságok miatt több mint 19 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság. Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára a 2026-27-es nevelési évre. Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy az óvodások játékos formában ismerkedjenek meg a magyar néphagyományokkal és a bábszínház világával. A témanapokon báberőadások, népzenei és néptáncos foglalkozások, valamint kreatív programok várják a gyermekeket. A program 2024-es indulása óta egyébként már 190 településre jutott el, és közel 8800 óvodás vett részt rajta. Az érdeklődő intézmények már jelentkezhetnek a következő nevelési évre. Újfajta gyermekek behálózását célzó online módszerre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Egy szülő ugyanis jelezte, hogy kiskorú gyermeke a Snapchaten kapcsolatba került egy nagykorú férfival, aki lelki segítőnek adta ki magát, majd néhány nap alatt elnyerte a gyermek bizalmát, és visszaélt vele. A szakemberek szerint intőjel, ha valaki arra kér, hogy a beszélgetéseket tartsák titokban. Arra kérik most a fiatalokat, hogy az idegeneknek soha ne küldjenek személyes adatokat, fényképeket vagy videókat, és gyanús helyzetben forduljanak egy megbízható felnőtthöz. Társadalmi egyeztetést indít a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az elektromos rollerek szabályozásáról és a KRESZ átfogó megújításáról. A cél a közlekedés biztonság javítása és a balesetek számának csökkentése. Vizsgálják egyebek mellett a megengedett legnagyobb sebességet, a kötelező bukósisak használat lehetőségét, valamint a korhatárok bevezetését is. A tervek szerint a kisebb teljesítményű és robogószerű elektromos rollerek eltérő szabályozás alá kerülhetnek. Az új KRESZ tervezet várhatóan egyébként ősszel terjesztik a kormány elé, a társadalmi egyeztetéshez szükséges kérdőívek pedig a kormány hivatalos felületén lesznek elérhetőek. Az elmúlt években egyszerűsödtek a háztartási kutak létesítésének szabályai, de továbbra sem lehet bárhol engedély nélkül kutat fúrni. Ha a kút legfeljebb 50 méter mély háztartási célú, nem éri el az első vízzáró réteget, és kockázatmentes területen található, sem engedélyre, sem pedig bejelentésre nincs szükség. Kockázatos vízkészletvédelmi területeken azonban előzetes bejelentés kötelező, bizonyos esetekben pedig továbbra is vízjogi engedély szükséges. A szakemberek most azt javasolják, hogy a fúrás előtt mindenki ellenőrizze ingatlan besorolását, mert a szabályok megszegése komoly bírságot vonhat maga után.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap igazi nyári idő várható térségünkben. Sok lesz a napsütés, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. Délután 31 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Az UV-sugárzás viszont nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine.

0: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

fejként. Fájklep lealadt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek az